6 óra van. Jó reggelt! Ez a 103.5 Panda Rádió. Tartsanak ma is velünk a térség legjobb zenéivel. Jó szórakozást kívánunk! Ez a 103.5 Panda Rádió. A térség legjobb zenéi.

0: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állt kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommel üzletben. Homlokzati polisztirol 10 cm 530 dinár négyzetméterre, polisztirol padlófűtéshez 5 cm 468 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit készbeton 25 kg 499 dinár, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
3: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idő.

0: feel good.
1: It's my station on the radio.
2: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
3: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboj utca 9. Elzett egyenlő biztonság.
4: Magyar Kanizsa önkormányzata csaknem 10 évvel ezelőtt kezdte meg a Tisza part és strand tervszerű fejlesztését. Az elmúlt években megújult a kemping és a medencék is, valamint bővítették és rendezték a strand területét, parkolókat és sportpályákat alakítottak ki. Mindeközben a szolgáltatás nyújtó vállalkozók száma is folyamatosan nőtt. A Tiszaparti strand és a medencék üzemeltetését a Kommunálac kommunális szolgáltató közvállalat végzi. Munkatársaik a terület folyamatos karbantartásáról és tisztántartásáról is gondoskodnak. Emellett naponta odafigyelnek a medencék vizének minőségére. A hivatalos szezon és a medencék üzemeltetése június 15-én kezdődött. Azóta már több mint 7500 belépőjegyet értékesítettek. Az önkormányzat évről évre fejleszti a strandot, hogy biztonságos és színvonalas kikapcsolódást nyújtson mindenkinek. A jövőbeli tervek között szerepel egy kikötő kialakítása is, mivel egyre több turista érkezik vízi úton, akik akár heteket vagy hónapokat is a Tisza parton töltenek. Bővül a kötelező egészségbiztosítás terhére felírható

0: gyógyszerek köre Szerbiában. Emellett több száz készítmény esetében csökken a betegek által fizetendő önrész. A szerb kormány legutóbbi ülésén jóváhagyta az egészségbiztosítási alap új gyógyszerlistáját, valamint módosította a készítmények maximális áráról szóló rendeletet, amellyel több ezer páciens mindennapi kezelését teszik könnyebbé és olcsóbbá. A kormány sajtóirodájának közleménye szerint az intézkedés nyomán összesen 145 új vényköteles gyógyszer kerülhet forgalomba a hazai piacon. Az új szabályozás legnagyobb vívmánya, hogy a támogatott körbe beemelik a ritka betegségek, valamint a daganatos, a szív- és érrendszeri és egyéb súlyos kórképek kezelésére szolgáló legmodernebb, innovatív terápiákat. A betegek pénztárcáját ugyanakkor az érinti majd a legközvetlenebbül, hogy az úgynevezett A1-es listán szereplő 769 gyógyszer esetében érezhetően csökken a kötelező lakossági hozzájárulás mértéke. A magyarok csak nem 40%-a nem engedhet meg magának évente egy egyhetes nyaralást, derül ki az Eurostat friss adataiból. A Szerbiában élők csak egy kicsit állnak jobban. Az Európai Unióban átlagosan a 16 év felettiek 27,5%-a mondta azt, hogy nem fér bele számára egy egyhetes pihenés otthonától távol. A legrosszabb helyzet Romániában van, ahol ez az arány meghaladja a 61%-ot. Magyarország és Bulgária egyaránt 39,1%-kal szerepel a lista élmezőnyében. A legkedvezőbb adatokat Luxemburgban, Svédországban és Hollandiában mérték, ahol a lakosok alig több mint tizede mondott le anyagi okokból a nyaralásról. Szerbiában 36,3%, Horvátországban 32,6%, Szlovákiában 29,1%, Lengyelországban 24,5%, Csehországban 19%, Ausztriában 17,8%, Szlovéniában pedig 15,2% mondta azt, hogy nem fér bele az egyhetes nyaralás.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző napban 85 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 40 ember sérült meg. Egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyben egy ember sérült meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, amelynek keretében a Vezess kipihenten kampányt hajtják végre, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés veszélyeire az utazás megtervezésének és kipihenten útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket az utakon a nyári szezonban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzéseket és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon túlnyomóan napos, száraz és rendkívül meleg idő várható, csapadékra továbbra sem kell számítani. A déli és a délutáni órákban fokozódik a hőség, ezért a szabadban tartózkodóknak érdemes kerülniük a tartós tűző napon való tartózkodást. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 21, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 37 Celsius fokot. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 135, Zentánál 215 cm magas. A következő napokban a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Front nem lesz térségünkben. A melegfrontra, melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek, fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás ingadozás, rosszul lét léphet fel, Sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság és csökkenhet a koncentrációs képességük. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.
2: Hit music. Give it up. Panda Radio.

0: AMT Uni agent Svet kamena, mermeri i graniti iz čitavog sveta. Obrada, ugradnja i prodaja proizvoda od mermera, granita i poludragog kamena za spoljnu i unutrašnju dekoraciju, fasade, podove, stepeništa, staze, kuhinje i kupatila. Sigurnost i kvalitet. Proizvodni pogon u Banatskom Aranđelovu. Ulica Vojvode Stevana Knićanina 44. Telefon 0230 389 126 i 062 180 4446.
1: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú.

0: Kivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyar Kanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jesen i u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
0: ML Shop 024. Megbízható megoldások tetőhöz, kerítéshez és lemezmunkához. Egy helyen. Szabadkán, a Bajai út 190 szám alatt. Teljes körű lemezmegmunkáló műhelyjel várjuk ügyfeleinket. Vízszintes és függőleges. Eres csatornák. Lemezhajlítás. Terv szerint. Trapézlemezek. Méretre szabva. Csavarozott áruk széles választékban. Szállítást is vállalunk. Munkaidő hétköznap 7-től 15 óráig. Szombaton 7-től 12 óráig. Információ és rendelés 066 802 41 55. Pontosság, minőség és megbízhatóság. Szabadkán, a Bajai út 190-es szám alatt. ML Shop 024.
3: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
0: Megéhezett és finom ebédre vágyik, vagy megkóstolna egy mennyei desszertet? A megoldás Remény Catering, Martonos, Penkovszka 13. Napi friss menüebédek nagy választékban, házias készítésű desszertek, ízletes pizzák, zamatos rostélyok és még sok-sok finomság egy helyen. Akár egy gyors ebédre vágyik, akár a családot lepné meg valami különlegességgel, a Remény Catering szeretettel várja. Rendelés és információ 062 465 364. Még egyszer 062 465 364. Remény Catering, ahol minden falatban ott van a gondoskodás és a házias íz. Martonos, Tenkovszka 13. Remény Catering, az ízek, amelyekhez mindig jó visszatérni.
2: Ez volt a reklám.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I am Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Kedves hallgatóink, ez a Tisza hangja, és a reggelt egy gondolattal indítjuk. A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai Grafopak. A Grafopak Magyar Kanizsán évek óta megbízható partnere mindazoknak, akik minőségi nyomdai munkát keresnek. Legyen szó névjegykártyáról, meghívóról, reklámanyagról, vagy egyedi nyomdai megoldásokról. A Grafopak csapata szakértelemmel és precizitással dolgozik. Grafopak, amikor a minőség nyomot hagy.
5: Nagyon szép jó reggelt kívánunk minden kedves hallgatónknak, péntek reggel van július 31-e, és ezért a Tisza hangja, a Panda Rádió műsora, Andrea vagyok.
6: Én pedig Zenóbia, jó reggelt kívánok kedves hallgatói, köszönjük, hogy ma is velünk indítják a napot, akár már úton vannak a munkahelyükre, vagy otthon készülődnek, vagy éppen a reggeli kávéjukat kortyolgatják, reméljük, hogy jó társaságuk leszünk.
5: Péntek van sokaknak, ez már egy kicsit a hétvége illatát is jelenti.
6: Igen, ilyenkor valahogy mindenki egy picit könnyebben mosolyog, már tervezzük a pihenést, a családi programokat, vagy azt az egyetlen nyugodt estét, amikor végre nem kell rohanni.
5: És talán éppen ez a mai pozitív gondolatunk üzenete is.
6: A boldogság nem mindig egy nagy esemény, néha egy csendes reggel, egy jó beszélgetés, vagy egy közösen megélt pillanat teszi igazán szépé a napunkat.
5: Sokszor keresjük a nagy csodákat, miközben a legszebb pillanatok ott vannak körülöttünk, egy kedves mosoly, egy ölelés, egy telefonhívás, vagy egyszerűen az, hogy van kivel megosztanunk az örömünket.
6: Ha ezeket észrevesszük, már is szebbnek látjuk a világot.
5: És most jöjjön a mai közös kérdésünk, amelyre egész nap várjuk a válaszokat.
6: Ha miért éppen azt választaná?
5: Nagyon kíváncsiak vagyunk a gondolataikra, lehet, hogy valaki több békét szeretne, más a természetet védeni, vagy egyszerűen csak azt kívánná, hogy az emberek jobban figyeljenek egymásra.
6: Írják meg nekünk SMS-ben vagy Viberen a 063-1670-550-es telefonszámra.
5: A legszebb, legérdekesebb és legszívhez szóló üzenetekből délután is válogatunk, és természetesen a műsorban is felolvassuk őket.
6: Várjuk az üzeneteiket, most pedig már is folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
4: A nap pozitív gondolata rovat támogatója a Magyar Kanizsai.

0: magunkhoz, tudod, Zenóbia, szerintem egy név mindig egy történetet is hordoz magában.
1: Így van, egy névhez emlékek, mosolyok, barátságok és családi pillanatok kapcsolódnak, és milyen jó érzés, amikor valaki ezen a napon azt mondja, hogy boldog névnapot.
0: Ma július 31-én szeretettel köszöntjük az Oszkárokat és az Ignácokat.
1: Az Oszkár név ó angol eredetű jelentése az isteni lándzsa, vagy istennek harcosa, erőt és kitartást sugall.
0: Az Ignác név latin eredetű jelentése pedig tüzes lángoló, olyan név, amely energiát, lelkesedést és szenvedélyt idéz.
1: Ha van a családban, a baráti körben vagy a munkahelyen Oszkár vagy Ignác, ne felejtsék el ma felköszönteni. Egy telefonhívás, egy üzenet vagy egy ölelés sokkal többet jelenthet, mint gondolnánk.
0: Mi pedig a Panda Rádió hullámhosszán minden hallgatónk nevében kívánunk minden ünnepeltnek nagyon boldog névnapot, jó egészséget, sok örömöt és rengeteg mosolyt.
1: Maradjanak velünk, mert már is érkezik a következő rovat itt a Tisza hangjában a Panda Rádió hullámhosszán.

0: 1035.
1: Hit music. Give it up.
0: Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy rovat, amit sok hallgatónk már előre vár. A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem, ahol nem csak finom ételekkel várják a vendégeket, hanem rendezvények, családi ünnepek

0: és esküvők helyszíneként is kiváló választás. Ha pedig nincs kedve főzni, rendelhet is. Vagy ellátogathat a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol kellemes környezetben élvezheti az ízeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az étkezés élményé válik.
1: Ha péntek reggel, akkor szerintem sok háziasszony fejében már ott motoszkál a kérdés, na mit csüssek a hétvégére?
2: És tudod, Andrea, ilyenkor a piac is tele van finomabbnál finomabb gyümölcsökkel. Én ilyenkor egyszerűen nem tudok ellenállni a ribizlinek.
1: Pontosan ezért hoztunk ma egy olyan süteményt, ami egyszerre friss, könnyű és ellenállhatatlan. Egy illatos ribizlis mandulás süteményt, amelyhez még a panda is szívesen odakuporodna egy csésze kávé mellé.
2: Na jó, a panda inkább bambuszt majszolna, de ha megérezni a frissen sült mandula illatát, szerintem még ő is elcsábulna.
1: Ki tudja, mutatjuk és mondjuk és már is mire, hogy van hozzá szükség. Mik a hozzávalók? 20 deka liszt, 15 deka vaj, 15 deka cukor, 2 tojás, 1 teáskanál sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor, 10 deka darált mandula, és körülbelül 20 deka friss ribizli és egy kevés porcukor a tetejére.
2: A vajat keverjük habosra a cukorral és a vaníliás cukorral, majd egyenként hozzáadjuk a tojásokat, ezután beleforgatjuk a lisztet, a sütőport és a darált mandulát.
1: A masszát sütőpapírral bélelt tepsibe simítjuk, egyenletesen megszórjuk a ribizlivel, majd 180 fokra előmelegített sütőben körülbelül 35 perc alatt aranyszínűre sütjük.
2: Ha egy kicsit kihűlt, már csak egy leheletnyi porcukor kerül a tetejére, és kezdődhet a kóstolás.
1: És itt jön a mai panda csavar.
2: Ha vendégeket várnak a hétvégén, kínálják egy gombóc vanília fagylaltal, vagy egy kanál citromos mascarpone krémmel, a ribizli kellemes savanykássága és a mandula finom íze együtt igazán különleges élményt nyújt.
1: Ha pedig elkészítik ezt a süteményt, jó étvágyat kívánunk hozzá, mi pedig már készülünk és a következő rovatunkkal itt a Tisza hangjában, a Panda Rádió hullámhosszán.
0: A Konyhai Kalandok Panda Csavarral rovat támogatója a Magyar Kanizsai Strandvendéglő Békavár étterem. Ha egy finom ebédre vagy vacsorára vágyik, vagy rendezvényt szervez, látogasson el a Tiszaparti Békavár étterembe, ahol szeretettel várják a vendégeket. Strandvendéglő Békavár, ahol az ízek és a hangulat találkozik.

0: Banda Rádió. Egy kis zene, egy kis történelem. Ez a Zenetörténeti Morzsák. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházati termékek gyártója. Női, férfi gyermekkollekciók, sapkák, sálak, kesztyűk, különleges merino gyapjúból, Adáról. Adankó. Időtálló minőség. 065-21-2295 adankó.com.
1: Most pedig jöjjön egy kis zenetörténeti utazás. Zenobia szerintem van egy együttes, amelynek már a neve is mosolycsal az ember arcára.
2: Pontosan, ma a Gringo Star történetéből hoztunk néhány érdekességet egy olyan zenekarról, amely bebizonyította, hogy a jókedvnek és a zenének nincsenek határai.
1: A Gringo Star 2011-ben alakult alapítója Molnár Ferenc Karamell egykori zenésztársa, Pásztor Anna testvére, Pásztor Zoltán, aki olyan együttest álmodott meg, amelyben a latin, a pop és a magyar könnyű zene különleges elegyet alkot.
2: A zenekar hamar ismerté vált, mert a dalaik tele voltak energiával, életörömmel és nyári hangulattal. Koncertjeiken szinte lehetetlen egy helyben maradni.
1: Sokan a Szabadon, a Húzd fel magad vagy az Álom az élet című dalaik révén ismerték meg őket. Ezek a számok ma is gyakran felcsendülnek a rádiókban és a nyári rendezvényeken.
2: Talán kevesen tudják, hogy a gringo szó Latin Amerikában eredetileg külföldit jelent. A zenekar pedig éppen ezt a sokszínűséget szerette volna megmutatni, különböző zenei világokat ötvözni úgy, hogy abból valami egészen új szülessen.
1: A Gringo Star dalainak egyik legnagyobb ereje, hogy néhány taktus után már dúdolni kezdjük őket, könnyedek, vidámak, mégis igényesen hangszereltek, ezért több generáció is szívesen hallgatja őket.
2: És ha már péntek reggel van, szerintem nincs is jobb, mint egy kis lendületet meríteni a zenéjükből, hiszen néha egy jó dal is elég ahhoz, hogy sokkal szebben induljon a nap.
1: Most pedig következzen egy igazi Gringo Star sláger itt a Panda Rádió műsorában, a Tisza hangjában.
0: Zenetörténeti morzsák rovatunkat hallották. A rovat támogatója az Adankó Kötöde és Varroda, a minőségi kötött ruházat gyártója. Ha meleg, stílusos és időtálló darabokat keresel, keresd az Adankó termékeit. 065 212 229.

0: Reklám.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Júliusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Lazúrfesték síma, 2,5 liter, 1300 dinár darabja. Lazúrfesték fényes, 2,5 liter, 1350 dinár darabja. Zománcfesték 3 az 1-ben 0,75-ös, 779 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Petőfi Sándor 37, Zenta, telefon 814-954. Rommel, Zenta.
0: Ez volt a reklám.
3: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
4: Honda Rádió.
3: Hit music. Give it up.
4: Honda Rádió.
5: Mi történt évekkel ezelőtt? Mindjárt kiderül. A rovat támogatója a Pizsu Burgers & More. Magyar Kanizsa új ízvilága. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény. Pizsu Burgers & More, ahol minden falat történetet mesél. Magyar Kanizsa, Piac tér 16. Telefon 062-50-5147.
2: Most pedig jöjjön egy kis időutazás, nézzük meg, milyen különleges események kötődnek július 31-éhez.
6: Kezdjük egy igazi hollywoodi történettel. 1946-ban ezen a napon írta alá első filmes szerződését egy fiatal lány, akit akkor még Norma Jean

0: Slágernek hívtak, a világ később már Marilyn Monroe néven ismerte meg, és minden idők egyik legismertebb filmsztárja lett.
1: Ha pedig az irodalmat szeretjük, akkor érdemes tudni, hogy 1965. július 31-én született a Harry Potter könyvek írója. Történetei emberek 100 millióit szerettették meg az olvasással, és egy egész varázsvilágot teremtettek.
0: A sport kedvelőknek is tartogat érdekességet ez a nap. 2012-ben Michael Phelps megszerezte 19. olimpiai érmét, amellyel akkor minden idők legeredményesebb olimpikonjává vált, később összesen 28 olimpiai éremmel, köztük 23 arannyal zárt a pályafutását.
1: És még egy különlegesség, 1991-ben ezen a napon írta alá az Egyesült Államok és a Szovjetunió a START 1 nukleáris fegyvercsökkentési szerződést, amely fontos lépés volt a hidegháború utáni biztonság felé.
0: Látják, egyetlen dátum is mennyi történetet rejt, filmsztárok, világhírű írók, sportlegendák és a történelem nagy pillanatai mind összekapcsolódnak július 31-ével.
1: Mi pedig már is folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Ennyi volt a Mi történt évekkel ezelőtt rovatunk. Ha pedig a történet után egy igazán jó ízélményre vágysz, látogass el a Pizsú Burgers & More-ba Magyar Kanizsán. Szaftos hamburgerek, kitűnő ételek és igazi gasztroélmény vár. Pizsú Burgers & More. Új ízek, amelyekre emlékezni fogsz. Magyar Kanizsa. Piactér 16. Telefon 062 50 51 47.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Fonda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy olyan rovat következik, amely minden állatbarát szívéhez közel áll.
5: A Panda Kuckó rovat támogatója a Profivet állatorvosi ambulancia Magyar Kanizsa Gesztenyefasor 90/A, ahol szeretettel és szakértelemmel várják kis kedvenceiket.
4: Zenobia, megfigyelted már, hogy vannak kutyák, akik játék közben időnként egyszer csak megállnak, és
5: játszani szeretnének, pedig ennél sokkal többről van szó.
4: Így van, amikor a kutya ajándékhoz hoz a gazdájának, az a bizalom egyik legszebb jele a játékát, a számára fontos dolgok közé sorolja, és amikor megosztja velünk, azt üzeni, bízom benned, te is a falkán része vagy.
5: Érdekes, hogy nem minden kutya várja vissza rögtön a játékot, van, amelyik egyszerűen csak leteszi a lábunk elé, mintha meg akarna lepni bennünket.
4: A szakemberek szerint ez a kötődés és a közös élmények része, érdemes ilyenkor megdicsérni, megsimogatni, vagy egy rövid közös játékkal viszonozni ezt a kedves gesztust.
5: Hiszen számunkra ezek a közös, eltöltött percek legalább olyan értékesek, mint maga a játék.
4: A Panda Kuckó rovatot a Profivet állatorvosi ambulancia Magyar Kanizsán a Gesztenyefasor 90/A szám alatt támogatta. Vigyázzunk négylábú barátainkra, hiszen ők minden nap feltétel nélkül szeretnek bennünket.
5: Mi pedig folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.

Csak egy perc az életből, csak egy hang a szívemből. Érzed-e, mi minden múlik 72 szívdobbanással? Egy a csend elfogy el, egy a vízhangnak felel, ahogy a gleccser jege beleroppan az óceánba. Egy szökik az égbe ebben, csillagfény erebben, egy pedig a lánggal lobban el, homály issza fel. Beledöbben a szív, de elfék. A világnak csak egy ember vagy, de nekem a világ te vagy.

egy hang a szívemből. Érzed, ami minden múlik 72 szív dobbanással. Egy a csenddel fogy el, egy a vízhangnak felel, ahogy a gleccserjege beleroppan az óceánba. Egy szökik az égbe ebben, csillagfény erebben, egy pedig a lánggal lobban el, homályissza fel. Beledöbben a szív, de nem fél. A világnak csak egy ember vagy, de nekem a világ te vagy.

ez a dobbanás egy szó, a végső élettől búcsúzó. Ebben az dobban, ahogyan a gyermek rezzen az ultrahangban. Egy a földdel megremeg, egyet az ápor eltemet, mikor a cseppek elmossák a nevemet.

ez a dobbanás egy szó, a végső élettől búcsúzó, ebben az dobban, ahogy a

0: 8 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai ProLine PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. ProLine. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: A Tisza hangja műsorában most egy kis szépség és egészség következik. A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés, a feltöltődés és a testi-lelki harmónia várja a vendégeket. Ha szeretne kiszakadni a hétköznapokból, kikapcsolódni, vagy egyszerűen csak feltöltődni, a Fantastico Wellness Centerben mindezt megteheti. Fantastico Wellness Center, ahol a feltöltődés élménnyé válik.
3: Most pedig következzen a Szépség és Egészség percek. Zenóbia, az utóbbi napokban sokan panaszkodnak arra, hogy néha hirtelen megszédülnek, vajon tényleg az időjárás is állhat a háttérben?
4: Bizony, Andrea, a nagy meleg, a magas páratartalom és a gyorsan változó légköri frontok sok ember szervezetét megterhelhetik. Ilyenkor gyakoribb lehet a szédülés, a fejfájás, a fáradtságérzet, vagy akár a koncentráció csökkenése is.
3: Különösen azok érezhetik meg a változásokat, akiknek alacsony vagy ingadozó a vérnyomásuk, szív- és érrendszeri problémájuk van, vagy egyszerűen csak keveset isznak a nagy melegben.
4: Szerencsére néhány egyszerű dologgal sokat tehetünk azért, hogy jobban érezzük magunkat, napközben fogyasszunk elegendő vizet, lehetőleg ne várjuk meg, amíg megszomjazunk, a legnagyobb hőségben keressük az árnyékot vagy a hűvösebb helyeket, és ha ülésből vagy fekvésből állunk fel, tegyük azt lassan.
3: A könnyű vitaminokban gazdag ételek, a megfelelő pihenés és az elegendő alvás szintén segíthet abban, hogy szervezetünk könnyebben alkalmazkodjon az időjárás változásaihoz.
4: Ha azonban a szédülés erős, gyakran visszatér, esetleg mellkasi fájdalommal, ájulással, légszomjjal vagy látászavarral is együtt jár, akkor mindenképpen érdemes mielőbb orvoshoz fordulni.
3: Vigyázzanak magukra ebben a változékony időjárásban is, és figyeljenek testük jelzéseire. Az egészségünk a legnagyobb kincsünk.
4: Mi pedig már is folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: A Szépség és Egészség percek rovat támogatója a Zentai Fantastico Wellness Center. Ha szeretne kikapcsolódni, feltöltődni vagy egy kis pihenést ajándékozni magának, látogasson el a Fantastico Wellness Centerbe Zentán. Fantastico Wellness Center, ahol a pihenés és az egészség találkozik.

0: Radio.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.
2: Mielőtt megnéznénk, mit üzennek ma a csillagok, a horoszkóp támogatója a Palicsi nyers cipészet, ahol minden lépés stílus és kényelem. Férfi és női karaktercipők, tánccipők és anatómiai papucsok egy helyen, hogy ne csak a sorsod, hanem a járásod is biztos legyen. Találd meg a hozzád illőt Palicson, a víztoronnyal szemben.
3: Most pedig nézzük, mit üzennek péntekre a csillagok.
4: Mosolyogjanak, mert nálunk a horoszkóp mindig egy kis biztatással is érkezik.
3: Kosma tele lesz energiával, ha valamit már régóta halogat, itt az ideje belevágni, a bátorsága most meghozhatja a gyümölcsét.
4: Bika, a nyugalom lesz a legnagyobb ereje, ne hagyja, hogy mások sietsége kizökkentse abból a tempóból, amely önnek a legjobb.
3: Ikrek, ma könnyen ismerkedhet, és egy rövid beszélgetésből akár egy új barátság vagy lehetőség is születhet.

0: Rák, figyeljen a szeretteire, egy apró figyelmesség vagy kedves szó ma sokkal többet jelenthet, mint hinné.
1: Oroszlán, most ön lehet az, aki mosolycsal valaki arcára, ne fogja vissza a jó kedvét, mert ragadós lesz.
0: Szűz, a mai nap kiváló arra, hogy rendet tegyen maga körül vagy a gondolataiban, egy kis szervezés nagy megkönnyebbülést hozhat.
1: Mérleg, valaki kikérheti a véleményét, hallgasson a szívére, mert ma különösen jó érzékkel látja a helyzeteket.
0: Skorpió, érdekes fordulat várhatja a nap folyamán, maradjon nyitott, mert egy váratlan esemény kellemes meglepetést tartogathat.
1: Nyilas, a kalandvágy ma is ott motoszkál önben, ha csak egy rövid sétára vagy kirándulásra is jut ideje, már is feltöltődhet.
0: Bak, kitartása ismét meghozhatja az eredményét, ne becsülje alá az apró lépéseket, mert ezek vezetnek a nagy célokhoz.
1: Bízöntő, egy új ötlet vagy inspiráció ma egészen váratlanul érkezhet, jegyezze fel, mert később még sokat érhet.
0: Halak, engedjen egy kis időt önmagára is, egy nyugodt pillanat, kedvenc zenéje vagy egy jó könyv segíthet feltöltődni.
1: Bármelyik csillagjegyben is született, kívánjuk, hogy a mai nap hozzon önnek sok mosolyt, jó híreket és kellemes meglepetéseket.
0: Mi pedig már is folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán, és érkezik a mosolycsomag.
2: A horoszkópot a Palicsi nyerszipésze támogatta. Akármit is írtak ma a csillagok, egy jó cipőben biztosan könnyebb az utad. Férfi és női cipők, tánccipők és kényelmes papucsok várnak Palicson a víztoronnyal szemben. Nyerszipészet, lépj biztosan a saját utadon.
3: 103.5
4: Feels good.
3: Makes me feel good.
4: It's my station. Panda Rádió.
5: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis jókedv. A mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha műszaki vizsgára készül, vagy fontos önnek, hogy autója biztonságosan és megbízhatóan közlekedjen az utakon, forduljon bizalommal a Bata műszaki állomás szakembereihez. Bata műszaki állomás Oromhegyesen, ahol a biztonság az első.
6: Gondolom ismerik a jelenséget, amikor Jenőné a hivatásos bevásárló, kezében mindenféle szatyrokkal, meg a banyatankkal, hogyha húzza maga után, megszólítja a közért elég kikötött blökit, ami úgy teljesen nyugodtan úgy ül magában. Jenőni oda megy hozzá, létrejön a harmadik típusú találkozás.
7: Hát szia! Hát de drága vagy! Itt hagytok. Igen! Mindjárt jön a gazdi, igen. Hozza a ennivalót a üzletből, igen. Addig én itt maradok veled, hogy ne legyél egyedül, jó? Beszélgetünk, igen, igen. Hát de a drága vagy, egyem meg. Én is most voltam vásárolni, igen, látod, vettem dolgokat, igen. Ezt te nem szereted, ez ilyen bioműzli, meg bulláta, igen. Megszagulod a szatyrot? Ne gyere, szaguld meg a szatyrot, júj, de finom, júj, de finom, igen. Ott a húsi, igen. De az nem neked való, nem, az biohúsi, igen. Mert a ördög Nóra is ezt teszi, igen. Vettem cica eledelt is, látod, bio cica eledel, igen, cicáknak, igen, akiket te mindig megugattol. Cica, ha igen, igen. Nekem nincs cicám, csak most ez volt akcióban, igen. De drága van, egyem meg. Hát meg kell zabálni. Holnap megyek orvoshoz, bizony. Megyek a doktor bácsihoz, igen. Megyek kontrollra. Bizony, hát biztos téged is visz a gazdi orvoshoz. Muszáj, mondom, akkor elvisznek a menhelyre, bizony. Jön a sintér, azt hozza a elektromos botot, ha nem kapod meg a oltást. Meg ha nem kapsz úrit, akkor meg fogsz dögleni, bizony. Hát biztos nem akarja a gazdi, hogy megdögölj. Nem, igen, igen. Szeret téged a gazdi, igen, mindjárt jön, hozza a ennivalót. De drága vagy, zabáljalak meg, egyelek.
8: kis kutyusod lesz. Most látom,
7: nálunk is lesz baba. Már nagyon készülődik. Megcsináltattuk a horoszkópját is, hogy legyen neki energiája. Igen. 8000 forint volt a baba horoszkóp. Igen, igen. Biztos neked is csináltat a gazdi horoszkópot. Van kutyus horoszkóp itt a újságban, amit vettem. Na, azt mondja, te biztos mérleg vagy, mert olyan mérleg kutyus vagy. Igen, de drága vagy. A kutyusok között sokan mérleg, igen. Meg a vízöntő is. Na, azt mondja. Azt mondja, mérleg, igyekezzen szót érteni a környezetében élőkkel, a bolygók tovább erősítik személyes varázsát, meg foglak zabálni. Nekem is van horoszkópom, igen, van rendes, meg kínai. A rendes azt írta, hogy ma előre kell néznem, mint máskor. A kínai szerint meg hátra. Hát én hiszek mind a kettőben, igen. Egyem azt a szép pofádat. Jaj, de most meg vagy fordulva, mindegy. Na mondjál szépen valamit a néninek.
8: Wow, dagölj meg!
5: A Mosolycsomag rovat támogatója az Oromhegyesi Bata műszaki állomás. Ha autója műszaki vizsgára készül, vagy szeretné biztonságban tudni járművét az utakon, látogasson el a Bata műszaki állomásra Oromhegyesen. Bata műszaki állomás, ahol a biztonság és a szakértelem találkozik.

0: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Szépülnek a közterületek Magyar-Kanizsán. A nyári időszakban folyamatosan gondozzák a parkokat, virágágyásokat és a zöld területeket Magyar-Kanizsán. A rendszeres öntözésnek és ápolásnak köszönhetően a közterek ezekben a forró napokban is kellemes kikapcsolódást nyújtanak a családoknak és a sétálóknak. A gazdák figyelik az időjárást, a következő napok időjárása fontos szerepet játszik a mezőgazdaságban. A gazdálkodók folytatják a nyári munkákat, miközben készülnek az augusztusi feladatokra is. A szakemberek szerint a megfelelő talajnedvesség kulcsfontosságú lesz az előttünk álló hetekben. Biztonságos hétvégére készülnek a rendőrök. A hétvégi nagyobb forgalom miatt a közlekedési rendőrség fokozott ellenőrzésekre készül. Arra kérnek minden autóst, kerékpárost és motorost, hogy legyenek türelmesek, tartsák be a sebességhatárokat és ne üljenek volán mögé alkoholfogyasztása után. Továbbra is népszerűek a nyári szabadtéri rendezvények. Magyarországon ezen a hétvégén is számos koncert, gasztronómiai fesztivál és családi program várja az érdeklődőket. A szervezők kellemes időjárásra és sok látogatóra számítanak. Jó hír a természetből, Európa több országában ismét nőtt a gólyafészkek száma. A természetvédők szerint ez annak is köszönhető, hogy egyre többen segítik a madarak fészkelését mesterséges fészkek kihelyezésével. Panda ajánló. Ha még nem döntötték el, mivel töltsék a hétvégét, ajánlunk egy kiváló közösségi programot. Augusztus 1-én szombaton, Oromon, falunap. A nap folyamán főzőverseny, gyermekprogramok, sportvetélkedők, kézműves kirakodók és esti élőzene várja az érdeklődőket. Remek lehetőség egy kellemes családi kirándulásra és egy jó hangulatú hétvégi kikapcsolódásra. Ezen a napon, július 31-én született a Harry Potter könyvsorozat világhírű írónője, akinek történetei generációkat szerettettek meg az olvasással. A nap jó híre. A nyár nem csak a pihenésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Egy közös vacsora, egy séta vagy egy hétvégi kirándulás sokszor a legszebb emlékeket jelenti. Ha hosszabb autóútra indulnak a hétvégén, indulás előtt ellenőrizzék a gumiabroncsok nyomását, és vigyenek magukkal elegendő ivóvizet. A nagy melegben ezek apróságnak tűnnek, de sokat számítanak. Mit mond a péntek reggel a hétvégének? Már csak egy kávé, és indulhatunk. Panda Radar, képben a világgal.
1: Szoboszlai kap labdát. Szoboszlai előtte Nikolics bent középüt Könyves. Szoboszlai, Könyves szép helyet csinált neki. Szoboszlai lő.
2: Ez egy magyarország. Megjöttek a magyarok.

0: van egy hely, ahol az évek nem terhet jelentenek, hanem értéket. A Palicsi Villa Ancora idősek otthona kedvező belépési feltételekkel várja a nyugalomra, európai színvonalú gondoskodásra vágyó időseket. Csodálatos, zöld környezetben, a városközpont közelében. Modern, kényelmes szobák, 24 órás orvosi felügyelet, figyelmes, magyarul beszélő közeg és kiváló vajdasági konyha gondoskodik a mindennapok nyugalmáról. Hívjon bennünket bizalommal a következő telefonszámokon. 024 54 1200 vagy mobilon 06 389 72590. Villa Ancora Palics, európai színvonalú ellátás, valódi otthon.
1: Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici i Kanjiži. PVC podne obloge, širok asortiman tepiha i drugih podnih obloga i tkanine za tapaciranje po metru. Sunđeri, jorgani, prekrivači, ćebad, posteljina, jastuci, stolnjaci i kupatilski setovi, otirači. Veliki izbor proizvoda, sve na jednom mestu u prodavnicama Angrotex u Subotici. Subotici na adresi Somborski put 29, telefon 024 4562 654 i u Kanjiži na adresi Glavna ulica 31, telefon 024 4876 660. Angrotex.
2: Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szelvetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53. 3065.
3: Ez volt a reklám.
4: Let's do it. I love all the music. The music's awesome.
5: On the radio.
6: Hit music.
7: Hit music. Hit music.
6: Give it up.
5: On the radio.
8: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis tiszai történet következik. A Tiszai Pillanatok rovat támogatója a Magyar Kanizsai Tiszatangó Hajózási Vállalat. Ha szeretné a Tiszát egy különleges nézőpontból megismerni, egy kellemes hajókirándulás keretében a Tiszatangó Hajózási Vállalat felejthetetlen élményt kínál a folyón. Tiszatangó, ahol a Tisza élménnyé válik.
9: Most pedig sétáljunk egyet képzeletben a Tisza partján. Zenóbia, tudod, mi jut eszembe először, amikor ott vagyok?
10: A víz csobogása és a madarak hangja, mintha a Tisza partján mindig szólna egy természetes koncert.
9: Szempontjából

0: A kanyarulatok, az ártéri erdők és a nádasok és a homokpadok rengeteg madárnak nyújtanak biztonságos otthont.
1: Ha csendben figyelünk, könnyen megpillanthatunk egy színpompás jégmadarat, amely villámgyorsan csap le a víz fölött. A magasban gyakran köröznek gémek, kócsagok és szürke gémek, a nádasból pedig vadkacsák és szárcsák hangja hallatszik.
0: Sőt, sok vadmadára is megpihen a Tisza mentén, számukra ez olyan, mint egy természetes pihenőhely egy hosszú utazás közben.
1: Ezért is fontos, hogy vigyázzunk a folyóra és a környezetére. Ha megőrizzük a Tiszát tisztának, nem csak mi gyönyörködhetünk benne, hanem a következő nemzedékek is.
0: Legközelebb, amikor a Tisza partján sétálnak, álljanak meg egy pillanatra, hallgassák meg a madarak énekét, figyeljék a víz tükrét, és engedjék, hogy a természet egy kis nyugalmat ajándékozzon önöknek.
1: A Tisza minden évszakban mást mutat, de egy valami mindig ugyanaz. Aki egyszer beleszeret a folyó varázsába, az újra és újra visszatér hozzá.
0: És hamarosan folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió hullámhosszán.
2: Tiszai pillanatok rova támogatója a Magyar Kanizsai Tisza Tangó hajózási vállalat. Ha szeretné a Tiszát hajóról is felfedezni, válassza a Tisza Tangó hajókirándulásait, ahol a természet és az élmény találkozik. Tisza Tangó, ahol a folyó története életre kel.

Jó reggelt kívánunk, nézők! Miről ír a mai Magyar Szó? A címlap vezető híre szerint kritikus szintre csökkent a Duna vízállása, és a tartós hőség, valamint a csapadék hiány már az ivóvízellátást és az áruszállítást is veszélyezteti. A szakemberek szerint rendkívüli intézkedésekre van szükség, hogy biztosítani lehessen a vízellátást a leginkább érintett térségekben. Zentáról továbbra is a városháza állapota ad okot aggodalomra. Az épület egyes részei omlásveszélyessé váltak, ezért a szakemberek folytatják a vizsgálatokat és a szükséges biztonsági intézkedéseket. A cél, hogy a veszélyes részeket mielőbb eltávolítsák, ugyanakkor az épület műemléki értékei is megmaradjanak. Környezetvédelmi témában a lap a termőtalaj megóvásának fontosságára hívja fel a figyelmet. Mindannyiunk számára szakmai bemutatóban ismertették azokat a módszereket, amelyek segíthetnek megőrizni a talaj termékenységét a változó éghajlati viszonyok között. A kulturális életből is érkezik jó hír, két vajdasági fotóriporter rangos elismerésben részesült a brassai sajtófotó pályázaton. Munkájukat a zsűri a legjobbak közé választotta, ami újabb siker a vajdasági magyar sajtó számára. A közéleti hírek között arról is olvashatunk, hogy a REM tanácsa második körben sem választott elnököt, ezért a döntést egy későbbi ülésen hozzák meg. Ez volt a Magyar Szó mai lapszemléje. Itt a Panda Rádió hullámhosszán, mindannyiunk hangján.

0: térség legjobb zenéi.
1: This is the station.
2: I'm Charlie XCX.
3: Hi, I'm Sam Smith.
0: Panda Rádió.
4: Folytatódik a Tisza hangja, és most egy kis utazás következik, legalább képzeletben. Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda, ahol az utazás már a tervezés pillanatában élménnyé válik. Ha kirándulást, városnézést vagy akár többnapos utazást tervez, a New Travel segít megszervezni az egész programot. New Travel, amikor az utazás emlékké válik.
5: Most pedig pakoljuk be képzeletbeli bőröndünket, mert ismét ótnak indulunk, Zenóbia, ma a Balaton nyugati partjára látogatunk.
6: Bizony, mai úti célunk Keszthely, amelyet sokan a Balaton kulturális fővárosának is neveznek, egy város, ahol a történelem, a természet és a balatoni életérzés tökéletesen találkozik.
5: Ha valaki először érkezik Keszthelyre, szerintem az első útja a lenyűgöző festetést kastélyhoz vezet, már kívülről is olyan, mintha egy mesébe csöppennénk bele.
6: A kastély Magyarország egyik legszebb barokk épülete, hatalmas park, dísztermek és a híres könyvtár mind arról mesélnek, hogyan éltek egykor a Festetics család tagjai.
5: Aztán irány a Balatonpart, a Keszthelyi Móló, a hangulatos sétány, a vitorlátosok és a hattyúk együtt olyan látvány nyújtanak, amelyet nehéz elfelejteni.
6: Nyáron természetesen a strand sem maradhat ki. A lassan mélyülő víz miatt családoknak is kiváló választás, a parton pedig fagylajtozó, kávézók és éttermek várják a vendégeket.
5: És ha már gasztronómia, szerintem egy balatoni kirándulás nem lehet teljes egy finom hek, sült keszeg vagy egy friss lángos nélkül.
6: Desszertként pedig jöhet egy gombóc, levendulás vagy balatoni boros fagylalt. A nyár ízét szinte minden cukrászdában megtaláljuk.
5: Keszthely azonban nem csak a nyárról szól, innen mindössze néhány perc autóval a hévízító a világ egyik legnagyobb természetes gyógytava, ahol télen is kellemesen meleg víz várja a látogatókat.
6: A természet kedvelőknek ott a Kis Balaton is, ahol madár megfigyelő helyek, tanösvények és csodálatos vízi világ várja azokat, akik szeretik a nyugalmat.
5: Aki pedig szereti a különleges múzeumokat, Keszthelyen talál hintó múzeumot, vadászati kiállítást, vasútmodell kiállítást és számos kulturális programot is.
6: Akár egy hosszú hétvégére, akár egy egynapos kirándulásra érkezünk, Keszthely mindig tud valami újat mutatni. Nem véletlen, hogy aki egyszer ellátogat ide, gyakran visszatér.
5: Ha még nem jártak Keszthelyen, érdemes felírni a bakancs listára. A Balaton nyugati kapuja minden évszakban tartogat élményeket.
6: Mi pedig hamarosan újabb érdekességekkel folytatjuk a Tisza hangját, itt a Panda Rádió műsorán.
4: Az Utazzunk Együtt rovat támogatója a Magyar Kanizsai New Travel utazási iroda. Ha szeretne új városokat felfedezni, különleges kirándulásokon részt venni, vagy egyszerűen csak kikapcsolódni egy jól megszervezett utazás során, keresse a New Travel ajánlatait. New Travel, amikor az utazás élménnyé válik.

0: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
1: NL Shop 024, limeno rešenje za vaše krovove i ograde. Očekuje vas kompletno opremljena limarska radionica, horizontalni i vertikalni oluci, sav potreban dodatni materijal, savijanje lima po nacrtu, trapezni lim po meri, veliki izbor šrafovske robe. Vršimo i dostavu. Radno vreme od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, subotom od 7 do 12 časova. Informacije i poručbine 066 802 4155. Preciznost, kvalitet i pouzdanost. Subotica, Bajski put 190.
0: A Ludasi Gulyástárda minden nap 11-től 20 óráig várja vendégeit, házias ízek, hadételek különlegességei és ízletes halmenük egy igazán barátságos környezetben. A vendégek számára medence használat is biztosított mindössze 1000 dináros napi jeggyel. A Gulyástárda tökéletes helyszín leány és legény búcsukra, születésnapokra vagy akár egy jó hangulatú baráti összejövetelre is. A gyerekeket kis állatkert és játszótér várja, így az egész család jól érezheti magát. Látogassatok el a Ludasi Gulyáscsárdába egy felejthetetlen családi ebédre vagy vacsorára.
2: Ez volt a reklám.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.
2: Folytatódik a Tisza hangja, és most jöjjön egy kis stílus és divat. A divatpercek rovat támogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok várják a hölgyeket L-től egészen 4XL méretig, valamint push-up farmerek M-től 3XL méretig kiváló minőségű, elasztikus, magas derekú kivitelben. A Ria Textil üzletben szinte tetőtől talpig felöltöztetik a vásárlókat, a farmertől és blúztól kezdve egészen az alsó neműkig és zoknikig. Ria Textil, ahol a stílus és a kényelem talál.
3: Hölgyeim és uraim, most következik a divatpercek. Zenóbia szerint a idén nyáron végre nem az a legfontosabb, hogy mi a legdrágább, hanem hogy miben érezzük jól magunkat.
4: Pontosan. A 2026-os nyár egyik legnagyobb üzenete, hogy a természetes elegancia került a középpontba, a len, a pamut és a könnyű, légát eresztő anyagok újra a divat kedvencei lettek.
3: A színek közül pedig egy igazi meglepetés hódít a finom krémes vajsárga, ez az árnyalat szinte minden bőrtípushoz jól illik, és könnyen kombinálható fehérrel, bézzsel vagy farmerrel.
4: És ami a legjobb, hogy ma már nem kell tetőtől talpig követni a divatot, elég egy különleges kendő, egy szép táska, vagy egy feltűnő napszemüveg, és már is teljesen új életet kap a kedvenc nyári ruhánk.
3: A divat ma már nem arról szól, hogy mindenki ugyanúgy öltözzön, sokkal inkább arról, hogy megtaláljuk azt a stílust, amelyben magabiztosnak és önbizalmazonosnak érezhetjük magunkat.
4: Mert a legszebb kiegészítő még mindig a mosoly és az önbizalom. Ha jól érezzük magunkat a ruhánkban, az rögtön látszik rajtunk.
3: Öltözködjenek kényelmesen, bátran és úgy, hogy amikor tükörbe néznek, elégedetten mosolyogjanak vissza önmagukra.
4: Mi pedig már is folytatjuk a Tisza hangját itt a Panda Rádió műsorán.
2: A divatpercek rovatámogatója a Magyar Kanizsai Ria Textil, ahol csini sportos blúzok, kényelmes farmerek és sok más ruhadarab várja a vásárlókat. Ria Textil, ahol a stílus minden méretben megtalálható.

0: eddig elcibált, de ma van a nap, hogy magad alatt vagy, ki deprimált, nem csinál fesztivált, csak ventilál, és nem kizárt, hogy ő belőle reszli vált. Már annyi kört tett, hiába már a tört lett, szedegeti szilánkjait a jobb időknek, mondod a sorszám, amit a portán kezedbe adtak, összetéphető, a gép kihagyta, átlépett rajtad, de csak a sorok érnek véget, nem az élet, de féte nem vagy senkinek se szolgaságra kódolt klónja. Ki mondta, hogy lezárva minden út, és ez a planéta csak egy eleve neked rendelt no-go zóna.
1: Honda Rádió.
2: Hit music.
1: Give it up. Honda Rádió.
3: A következőkben pedig a biztosítási percek következnek. A rovat támogatója a DDOR biztosító. Köszönjük, hogy velünk vannak.
4: Andrea, az utóbbi időben egyre gyakrabban érkeznek hirtelen nyári viharok, erős szél, jégeső felhőszakadás. Néha néhány perc is elég ahhoz, hogy komoly károk keletkezzenek.
3: Így van, egy letört faág megrongálhatja az autót, a jégkár tehet a tetőben vagy az ablakokban, egy nagyobb felhőszakadás pedig akár a pincét is eláraszthatja.
4: Éppen ezért érdemes időnként átnézni a meglévő biztosításunkat. Sokan évekkel ezelőtt kötötték meg, de azóta lehet, hogy felújították az otthonukat, új értékeket vásároltak, vagy egyszerűen megváltoztak az igényeik.
3: A megelőzés is nagyon fontos. Vihar előtt érdemes eltenni a kerti bútorokat, becsukni az ablakokat, helyre állítani.
4: Ha mégis bekövetkezik a baj, ne essünk pánikba, készítsünk fényképeket a károkról, és minél előbb vegyük fel a kapcsolatot a biztosítónkkal. A pontos dokumentálás sokat segíthet a kárrendezés során.
3: A biztosítás nem azért van, mert bajra számítunk, hanem azért, hogy nagyobb nyugalomban élhessünk, jó érzést tudni, hogy a váratlan helyzetekben sem maradunk egyedül.
4: Ez volt a biztosítási percek, amelynek támogatója a DDOR biztosító.
3: És lassan el is érkeztünk Tisza hangja műsorunknak a végéhez. Hétfőn reggel ébredjünk együtt!

Hallamokkal. Reméljük, hogy ma is adtunk valamit, amit magaddal viszel a napodba. Ez volt a Tisza hangja a Panda Rádióban. De a történet holnap folytatódik. Hétfőtől péntekig reggel 7 órától újra együtt indítjuk a napot. FM 103,5 Panda Rádió. Vigyázz magadra, és maradj velünk!

0: 9 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
2: Kedves hallgatóink, Önök a Palánk hírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A legmagasabb fokú hőségriadó idejére ingyenes strandbelépésen segítik a lakosságot a Sándorfalvi Nádasdó szabadidőparkban. Július 30 és augusztus 4 között a Sándorfalvi és az algyói lakosok térítésmentesen vehetik igénybe a strand szolgáltatásait a két önkormányzat együttműködésének köszönhetően. A kedvezmény igénybevételéhez a belépéskor lakcímkártya felmutatása szükséges. Az intézkedés célja, hogy a rendkívüli hőségben biztonságos lehetőséget biztosítson a felfrissülésre a helyiek számára. A szakemberek továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot a déli órákban, és fokozottan figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekekre. A Sándorfalvi Nádastó a hőségriadó teljes időtartama alatt várja a fürdő

kivágyó helyeket, akik lakcímük igazolásával élhetnek az ingyenes belépés lehetőségével. Együttműködési megállapodást kötött a Haminek Mentőkutyás Egyesület és a Subasa, Szigsóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a jó együtt a kutatási, mentési és katasztrófavédelmi feladatok során. Az együttműködés a kölcsönös bizalomra és a közös szakmai munkára épül. A Haminek Mentőkutyás Egyesület jelentős tapasztalattal rendelkezik az eltűnt személyek felkutatásában, és együttműködési megállapodással rendelkezik a katasztrófavédelem szervezetével is. A Subasa, Szigsóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a jövőben aktívan támogatja a mentőkutyás szervezet munkáját, és közösen vesz részt a szakmai feladatok végrehajtásában. A felek szerint az összefogás növeli a beavatkozások eredményességét, és hozzájárul ahhoz, hogy a bajba jutott emberek minél gyorsabban kapjanak segítséget. A Haminek Mentőkutyás Egyesület a jövőben további civil, rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervezetekkel is szeretne hasonló együttműködéseket kialakítani. A két egyesület bízik benne, hogy az új partnerség hosszú távon is erősíti a térség biztonságát és a lakosság védelmét. A Palánkhír Podcast legújabb adásában Németh Ferenc, a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara korábbi vezetője elemzi szakmai szemmel azt a nagy visszhangot kiváltó incidenst, amelyben egy idős férfi leköpte Magyarország miniszterelnökét. A beszélgetés nem politikai állásfoglalás, hanem a személyvédelem szabályait és nemzetközi protokolljait mutatja be. Szó esik arról, hogyan működik egy professzionális személyvédelem, miért kiemelten fontos a megelőzés, valamint milyen döntéseket kell meghozniuk a testőröknek másodpercek tört része alatt. Az adást kitér a világ legismertebb politikai merényleteinek tanulságaira is, és arra, hogyan változhatnak egy ilyen incidens után a biztonsági eljárások. A szakértő bemutatja a személyvédelmi szakemberek és a készenléti rendőrök feladatainak különbségeit is. A teljes beszélgetés a Palánkhír Podcast YouTube csatornáján tekinthető meg. Július 31-én és augusztus 1-én mutatják be a szegedi szabadtéri játékokon Juronics Tamás Kármen rendezését. A Csokonai Nemzeti Színház előadásában a címszerepet a magyar aranyérdem keresztel kitüntetett Mester Viktória alakítja. A Kossuth díjas rendező első alkalommal állított színpadra operát, és a történetet a mai Dél-Amerikába helyezte át. A modern látványvilágot Erkel László Kenta úr tervezte. Az előadásban Boncsér Gergely, Molnár Levente, Kele Brigitta és több neves operaénekes is színpadra lép. A produkció a szegedi szabadtéri játékok idei évadának egyik kiemelt opera bemutatója. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhír perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket!

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Banackó Arangyalovó.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.
2: Es wurde reklamiert.

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sarnyai György ötvös, Kanizsa, Szávetekelje 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Törtarany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 87 4 372, illetve mobilunk 063 70 53. 0-65.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Angrotex. Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25, Tőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a reklám.

0: 10 óra van.
1: A pontos idő támogatója a szabadkai Proline PVC nyílászárók forgalmazója. Műanyag és alumínium ajtók, ablakok értékesítése és szakszerű beépítése egy helyen. Keresse minket Szabadkán a piac és a malom mellett. Telefon 062 158 9020. Proline. Minden idők legjobb ajtó és ablak megoldásai.
0: Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
2: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
3: Magyar Kanizsa önkormányzata csak nem 10 évvel ezelőtt kezdte meg a Tisza part és strand tervszerű fejlesztését. Az elmúlt években megújult a kemping és a medencék is, valamint bővítették és rendezték a strand területét, parkolókat és sportpályákat alakítottak ki. Mindeközben a szolgáltatás nyújtó vállalkozók száma is folyamatosan nőtt. A Tiszaparti strand és a medencék üzemeltetését a Kommunálac kommunális szolgáltató közvállalat végzi. Munkatársaik a terület folyamatos karbantartásáról és tisztántartásáról is gondoskodnak. Emellett naponta odafigyelnek a medencék vizének minőségére. A hivatalos szezon és a medencék üzemeltetése június 15-én kezdődött. Azóta már több mint 7500 belépőjegyet értékesítettek. Az önkormányzat évről évre fejleszti a strandot, hogy biztonságos és színvonalas kikapcsolódást nyújtson mindenkinek. A jövőbeli tervek között szerepel egy kikötő kialakítása is, mivel egyre több turista érkezik vízi úton, akik akár heteket vagy hónapokat is a Tisza parton töltenek. Gyógyszerek köre Szerbiában. Emellett több száz készítmény esetében csökken a betegek által fizetendő önrész. A szerb kormány legutóbbi ülésén jóváhagyta az egészségbiztosítási alap új gyógyszerlistáját, valamint

0: módosította a készítmények maximális áráról szóló rendeletet, amellyel több ezer páciens mindennapi kezelését teszik könnyebbé és olcsóbbá. A kormány sajtóirodájának közleménye szerint az intézkedés nyomán összesen 145 új vényköteles gyógyszer kerülhet forgalomba a hazai piacon. Az új szabályozás legnagyobb vívmánya, hogy a támogatott körbe beemelik a ritka betegségek, valamint a daganatos, a szív- és érrendszeri és egyéb súlyos kórképek kezelésére szolgáló legmodernebb, innovatív terápiákat. A betegek pénztárcáját ugyanakkor az érinti majd a legközvetlenebbül, hogy az úgynevezett A1-es listán szereplő 769 gyógyszer esetében érezhet. A magyarok csaknem 40%-a nem engedhet meg magának évente egy egyhetes nyaralást, derül ki az Eurostat friss adataiból. A Szerbiában élők csak egy kicsit állnak jobban. Az Európai Unióban átlagosan a 16 év felettiek 27,5%-a mondta azt, hogy nem fér bele számára egy egyhetes pihenés otthonától távol. A legrosszabb helyzet Romániában van, ahol ez az arány meghaladja a 61%-kal szerepel. A lista élmezőnyében a legkedvezőbb adatokat Luxemburgban, Svédországban és Hollandiában mérték, ahol a lakosok alig több mint tizeden mondott le anyagi okokból a nyaralásról. Szerbiában 36,3%, Horvátországban 32,6%, Szlovákiában 29,1%, Lengyelországban 24,5%, Csehországban 19%, Ausztriában 17,8%, Szlovéniában pedig 15,2% mondta azt, hogy nem fér bele az egyhetes nyaralás.
1: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
0: Az előző napban 85 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 40 ember sérült meg. Egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyben egy ember sérült meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, amelynek keretében a Vezess kipihenten kampányt hajtják végre, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés veszélyeire az utazás megtervezésének és kipihenten útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket az utakon a nyári szezonban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzéseket és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
2: Időjárás.
0: A mai napon túlnyomóan napos, száraz és rendkívül meleg idő várható, csapadékra továbbra sem kell számítani. A déli és a délutáni órákban fokozódik a hőség, ezért a szabadban tartózkodóknak érdemes kerülniük a tartós tűző napon való tartózkodást. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 21, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 37 Celsius fokot. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 135, Zentánál 215 cm magas. A következő napokban a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Front nem lesz térségünkben. A meleg frontra, melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek. Fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás ingadozás, rosszul lét léphet fel, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság és csökkenhet a koncentrációs képességük. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
1: Kuća zdravlja Subotica i Vrhovo Tesla CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
3: Es wurde reklamiert.

Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Szépülnek a közterületek Magyar Kanizsán. A nyári időszakban folyamatosan gondozzák a parkokat, virágágyásokat és a zöld területeket Magyar Kanizsán. A rendszeres öntözésnek és ápolásnak köszönhetően a közterek ezekben a forró napokban is kellemes kikapcsolódást nyújtanak a családoknak és a sétálóknak. A gazdák figyelik az időjárást, a következő napok időjárása fontos szerepet játszik a mezőgazdaságban. A gazdálkodók folytatják a nyári munkákat, miközben készülnek az augusztusi feladatokra is. A szakemberek szerint a megfelelő talajnedvesség kulcsfontosságú lesz az előttünk álló hetekben. Biztonságos hétvégére készülnek a rendőrök. A hétvégi nagyobb forgalom miatt a közlekedési rendőrség fokozott ellenőrzésekre készül. Arra kérnek minden autóst, kerékpárost és motorost, hogy legyenek türelmesek, tartsák be a sebességhatárokat és ne üljenek volán mögé alkoholfogyasztása után. Továbbra is népszerűek a nyári szabadtéri rendezvények. Magyarországon ezen a hétvégén is számos koncert, gasztronómiai fesztivál és családi program várja az érdeklődőket. A szervezők kellemes időjárásra és sok látogatóra számítanak. Jó hír a természetből, Európa több országában ismét nőtt a gólyafészkek száma. A természetvédők szerint ez annak is köszönhető, hogy egyre többen segítik a madarak fészkelését mesterséges fészkek kihelyezésével. Panda ajánló. Ha még nem döntötték el, mivel töltsék a hétvégét, ajánlunk egy kiváló közösségi programot. Augusztus 1-én szombaton, Oromon, falunap. A nap folyamán főzőverseny, gyermekprogramok, sportvetélkedők, kézműves kirakodók és esti élőzene várja az érdeklődőket. Remek lehetőség egy kellemes családi kirándulásra és egy jó hangulatú hétvégi kikapcsolódásra. Ezen a napon, július 31-én született a Harry Potter könyvsorozat világhírű írónője, akinek történetei generációkat szerettettek meg az olvasással. A nap jó híre, a nyár nem csak a pihenésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Egy közös vacsora, egy séta vagy egy hétvégi kirándulás sokszor a legszebb emlékeket jelenti. Ha hosszabb autóútra indulnak a hétvégén, indulás előtt ellenőrizzék a gumiabroncsok nyomását, és vigyenek magukkal elegendő ivóvizet. A nagy melegben ezek apróságnak tűnnek, de sokat számítanak. Mit mond a péntek reggel a hétvégének? Már csak egy kávé, és indulhatunk. Panda Radar, képben a világgal.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelőnk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70-A.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STCable.tv.
2: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol belső falfesték 15 liter 1674 dinár darabja. Már külső falfesték 25 kg-os 4215 dinár darabja. Építési fólia 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
3: Ez volt a reklám.

0: Úton van, a határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogadunk.
1: Mindent kőből, az AMT Uniagentől. Gránit és márvány legyen az otthona és üzlethelye dísze. Külső és belső burkolólapok, homlokzatok, padlók, lépcsők, pultok, konyhai és fürdőszobai munkalapok. Biztonság és minőség. Telefonszám 0230 389 126. 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Vanackó Arangyalovó.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszoba garnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Agrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024 4876 660. Agrotex.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai. Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre. OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja. Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre. Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Ez volt a reklám.

0: dél van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Magyar Kanizsa önkormányzata csak nem 10 évvel ezelőtt kezdte meg a Tisza part és strand tervszerű fejlesztését. Az elmúlt években megújult a kemping és a medencék is, valamint bővítették és rendezték a strand területét, parkolókat és sportpályákat alakítottak ki. Mindeközben a szolgáltatás nyújtó vállalkozók száma is folyamatosan nőtt. A Tiszaparti strand és a medencék üzemeltetését a Kommunálac kommunális szolgáltató közvállalat végzi. Munkatársaik a terület folyamatos karbantartásáról és tisztántartásáról is gondoskodnak. Emellett naponta odafigyelnek a medencék vizének minőségére. A hivatalos szezon és a medencék üzemeltetése június 15-én kezdődött. Azóta már több mint 7500 belépőjegyet értékesítettek. Az önkormányzat évről évre fejleszti a strandot, hogy biztonságos és színvonalas kikapcsolódást nyújtson mindenkinek. A jövőbeli tervek között szerepel egy kikötő kialakítása is, mivel egyre több turista érkezik vízi úton, akik akár heteket vagy hónapokat is a Tisza parton töltenek. Bővül a kötelező egészségbiztosítás terhére felírható gyógyszerek köre Szerbiában. Emellett több száz készítmény esetében csökken a betegek által fizetendő önrész. A szerb kormány legutóbbi ülésén jóváhagyta az egészségbiztosítási alap új gyógyszerlistáját, valamint módosította a készítmények maximális áráról szóló rendeletet, amellyel több ezer páciens mindennapi kezelését teszik könnyebbé és olcsóbbá. A kormány sajtóirodájának közleménye szerint az intézkedés nyomán összesen 145 új vényköteles gyógyszer kerülhet forgalomba a hazai piacon. Az új szabályozás legnagyobb vívmánya, hogy a támogatott körbe beemelik a ritka betegségek, valamint a daganatos, a szív- és érrendszeri és egyéb súlyos kórképek kezelésére szolgáló legmodernebb, innovatív terápiákat. A betegek pénztárcáját ugyanakkor az érinti majd a legközvetlenebbül, hogy az úgynevezett A1-es listán szereplő 769 gyógyszer esetében érezhetően csökken a kötelező lakossági hozzájárulás mértéke. A magyarok csak nem 40%-a nem engedhet meg magának évente egy egyhetes nyaralást, derül ki az Eurostat friss adataiból. A Szerbiában élők csak egy kicsit állnak jobban. Az Európai Unióban átlagosan a 16 év felettiek 27,5%-a mondta azt, hogy nem fér bele számára egy egyhetes pihenés otthonától távol. A legrosszabb helyzet Romániában van, ahol ez az arány meghaladja a 61%-ot. Magyarország és Bulgária egyaránt 39,1%-kal szerepel a lista élmezőnyében. A legkedvezőbb adatokat Luxemburgban, Svédországban és Hollandiában mérték, ahol a lakosok alig több mint tizeden mondott le anyagi okokból a nyaralásról. Szerbiában 36,3%, Horvátországban 32,6%, Szlovákiában 29,1%, Lengyelországban 24,5%, Csehországban 19%, Ausztriában 17,8%, Szlovéniában pedig 15,2% mondta azt, hogy nem fér bele az egyhetes nyaralás.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója, a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napban 85 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 40 ember sérült meg. Egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyben egy ember sérült meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, amelynek keretében a Vezess kipihenten kampányt hajtják végre, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés veszélyeire az utazás megtervezésének és kipihenten útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket az utakon a nyári szezonban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzéseket és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos, száraz és rendkívül meleg idő várható, csapadékra továbbra sem kell számítani. A déli és a délutáni órákban fokozódik a hőség, ezért a szabadban tartózkodóknak érdemes kerülniük a tartós tűző napon való tartózkodást. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 21, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 37 Celsius fokot. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 135, Zentánál 215 cm magas. A következő napokban a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Front nem lesz térségünkben. A meleg frontra, melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek. Fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás ingadozás, rosszul lét léphet fel, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság és csökkenhet a koncentrációs képességük. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: sve. Dale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, jesen i proleće.
1: Capriolo.com.
0: Capriolo bicikl donosi radost svima.
1: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
2: Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arendjelovo.
3: Posle letnjeg odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.

nap kérdése. Önök válaszoltak. Mindannyian láttunk olyan dolgokat a világban, amelyeken szívesen változtatnánk. Van, aki a békére vágyik, más több megértésre, szeretetet vagy igazságot szeretne. Néha egyetlen apró változás is hatalmas különbséget jelenthet. Mai kérdésünk így szól, ha egyetlen dolgot megváltoztathatna a világban, mi lenne az, és miért éppen azt választaná? Sok megható és elgondolkodtató üzenetet kaptunk, ezek közül most megosztunk önökkel néhányat. Én azt szeretném, hogy ne legyenek háborúk, minden gyermek megérdemli, hogy békében nőhessen fel. Éva írta nekünk az üzenetet Magyar Kanizsáról. A következő üzenetet Lászlótól kaptuk Zentáról. Több türelmet adnék az embereknek, úgy érzem, ma mindenki rohan, és egyre kevesebbet figyelünk igazán egymásra. A következő üzenetet Katalintól kaptuk Adáról. Azt változtatnám meg, hogy senki ne maradjon éhes. Hiszem, hogy a világon elegendő lenne mindenből, ha jobban vigyáznánk egymásra. A következő üzenetet József küldte Oromról. Több mosolyt és kedvességet szeretnék látni, egy jó szó néha többet ér, mint gondolnánk. Mária is írt nekünk Topolyáról, én azt kívánnám, hogy minden beteg ember meggyógyulhasson, az egészségnél nincs nagyobb kincs. András írt nekünk Horgosról, a természetet védeném meg jobban, jó lenne, ha gyermekeink és unokáink is ugyanilyen szép világban élhetnének. Ilona a következőket írta nekünk Kispiacról. Azt szeretném, hogy senki ne legyen magányos, jó lenne, ha minden ember mellett lenne valaki, aki meghallgatja és átöleli. Pétertől kaptunk üzenetet még Martonosról. Én azt változtatnám meg, hogy az emberek kevésbé ítélkezzenek és inkább próbálják megérteni egymást. Sokkal szebb hely lenne így a világ. Köszönjük, hogy ma is velünk voltak és megosztották velünk gondolataikat. Jó érzés látni, hogy a legtöbben nem maguknak kívánnak többet, hanem egy szeretetteljesebb, békésebb és emberségesebb világban szeretnének élni. Jövő héten újabb érdekes kérdésekkel várjuk Önöket itt a Panda Rádió hullámhosszán. Addig is vigyázzanak magukra és egymásra, maradjanak velünk, mert a legjobb zenék már is folytatódnak itt a Panda Rádióban. Mindannyiunk hangján. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: A legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, Styrodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: Panda Rádió.
1: Itt a Panda Radar. Néhány percben összegyűjtöttük önöknek a nap legérdekesebb és leghasznosabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból. Politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Panda Radar. Szépülnek a közterületek Magyar Kanizsán. A nyári időszakban folyamatosan gondozzák a parkokat, virágágyásokat és a zöld területeket Magyar Kanizsán. A rendszeres öntözésnek és ápolásnak köszönhetően a közterek ezekben a forró napokban is kellemes kikapcsolódást nyújtanak a családoknak és a sétálóknak. A gazdák figyelik az időjárást, a következő napok időjárása fontos szerepet játszik a mezőgazdaságban. A gazdálkodók folytatják a nyári munkákat, miközben készülnek az augusztusi feladatokra is. A szakemberek szerint a megfelelő talajnedvesség kulcsfontosságú lesz az előttünk álló hetekben. Biztonságos hétvégére készülnek a rendőrök. A hétvégi nagyobb forgalom miatt a közlekedési rendőrség fokozott ellenőrzésekre készül. Arra kérnek minden autóst, kerékpárost és motorost, hogy legyenek türelmesek, tartsák be a sebességhatárokat és ne üljenek volán mögé alkoholfogyasztása után. Továbbra is népszerűek a nyári szabadtéri rendezvények. Magyarországon ezen a hétvégén is számos koncert, gasztronómiai fesztivál és családi program várja az érdeklődőket. A szervezők kellemes időjárásra és sok látogatóra számítanak. Jó hír a természetből, Európa több országában ismét nőtt a gólyafészkek száma. A természetvédők szerint ez annak is köszönhető, hogy egyre többen segítik a madarak fészkelését mesterséges fészkek kihelyezésével. Panda ajánló. Ha még nem döntötték el, mivel töltsék a hétvégét, ajánlunk egy kiváló közösségi programot. Augusztus 1-én szombaton, Oromon, falunap. A nap folyamán főzőverseny, gyermekprogramok, sportvetélkedők, kézműves kirakodók és esti élőzene várja az érdeklődőket. Remek lehetőség egy kellemes családi kirándulásra és egy jó hangulatú hétvégi kikapcsolódásra. Ezen a napon, július 31-én született a Harry Potter könyvsorozat világhírű írónője, akinek történetei generációkat szerettettek meg az olvasással. A nap jó híre, a nyár nem csak a pihenésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Egy közös vacsora, egy séta vagy egy hétvégi kirándulás sokszor a legszebb emlékeket jelenti. Ha hosszabb autóútra indulnak a hétvégén, indulás előtt ellenőrizzék a gumiabroncsok nyomását, és vigyenek magukkal elegendő ivóvizet. A nagy melegben ezek apróságnak tűnnek, de sokat számítanak. Mit mond a péntek reggel a hétvégének? Már csak egy kávé, és indulhatunk. Panda Radar, képben a világgal.

0: kettő óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A legmagasabb fokú hőségriadó idejére ingyenes strandbelépésen segítik a lakosságot a Sándorfalvi Nádasdó szabadidőparkban. Július 30 és augusztus 4 között a Sándorfalvi és az algyői lakosok térítésmentesen vehetik igénybe a strand szolgáltatásait a két önkormányzat együttműködésének köszönhetően. A kedvezmény igénybevételéhez a belépéskor lakcímkártya felmutatása szükséges. Az intézkedés célja, hogy a rendkívüli hőségben biztonságos lehetőséget biztosítson a felfrissülésre a helyiek számára. A szakemberek továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot a déli órákban, és fokozottan figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekekre. A Sándorfalvi Nádastó a hőségriadó teljes időtartama alatt várja a fürdőzni vágyó helyieket, akik lakcímük igazolásával élhetnek az ingyenes belépés lehetőségével. Együttműködési megállapodást kötött a Haminek Mentőkutyás Egyesület és a Subasa, Szíksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A július 26-án aláírt megállapodás célja, hogy a két szervezet még hatékonyabban működjön együtt a kutatási, mentési és katasztrófavédelmi feladatok során. Az együttműködés a kölcsönös bizalomra és a közös szakmai munkára épül. A Haminek Mentőkutyás Egyesület jelentős tapasztalattal rendelkezik az eltűnt személyek felkutatásában, és együttműködési megállapodással rendelkezik a katasztrófavédelmi szervezetével is. A Subasa, Szíksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a jövőben aktívan támogatja a mentőkutyás szervezet munkáját, és közösen vesz részt a szakmai feladatok végrehajtásában. A felek szerint az összefogás növeli a beavatkozások eredményességét, és hozzájárul ahhoz, hogy a bajba jutott emberek minél gyorsabban kapjanak segítséget. A Haminek Mentőkutyás Egyesület a jövőben további civil, rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervezetekkel is szeretne hasonló együttműködéseket kialakítani. A két egyesület bízik benne, hogy az új partnerség hosszú távon is erősíti a térség biztonságát és a lakosság védelmét. A Palánkhír Podcast legújabb adásában Német Ferenc, a Személy, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara korábbi vezetője elemzi szakmai szemmel azt a nagy visszhangot kiváltó incidenst, amelyben egy idős férfi leköpte Magyarország miniszterelnökét. A beszélgetés nem politikai állásfoglalás, hanem a személyvédelem szabályait és nemzetközi protokolljait mutatja be. Szó esik arról, hogyan működik egy professzionális személyvédelem, miért kiemelten fontos a megelőzés, valamint milyen döntéseket kell meghozniuk a testőröknek másodpercek tört része alatt. Az adást a világ legismertebb politikai merényleteinek tanulságaira is, és arra, hogyan változhatnak egy ilyen incidens után a biztonsági eljárások. A szakértő bemutatja a személyvédelmi szakemberek és a készenléti rendőrök feladatainak különbségeit is. A teljes beszélgetés a Palánkhír Podcast YouTube csatornáján tekinthető meg. Július 31-én és augusztus 1-én mutatják be a szegedi szabadtéri játékokon Juronics Tamás Kármen rendezését. A Csokonai Nemzeti Színház előadásában a címszerepet a magyar aranyérdem keresztel kitüntetett Mester Viktória alakítja. A Kossuth díjas rendező első alkalommal állított színpadra operát, és a történetet a mai Dél-Amerikába helyezte át. A modern látványvilágot Erkel László Kenta úr tervezte. Az előadásban Boncsér Gergely, Molnár Levente, Kele Brigitta és több neves operaénekes is színpadra lép. A produkció a szegedi szabadtéri játékok idei évadának egyik kiemelt opera bemutatója. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhír Perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhír-szeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket, maradjanak velünk!

0: úton van, a határ felé tart, vagy éppen most érkezett Magyarországról, tartson egy kellemes pihenőt a Klópáé teremben, Horgos 1-es határátkelőnél finom házias ízekkel várjuk. Frissen készült ebédek, ízletes fogások, illatos kávé, hideg üdítők, és még sok-sok finomság, akár csak egy kávéra állna meg, akár egy kiadós ebédre vágyik. Nálunk mindig szeretettel várjuk, ha a határon várakozik, vagy a környéken jár. Térjen be a Klópá étterembe, a Horgos 1-es határátkelőhely mellett. Klópá étterem, egy falatnyi pihenés, egy korty frissesség, és az otthon ízei közvetlenül a határ mellett. Klópá étterem, ahol minden vendéget szeretettel fogad.
1: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: 3 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a szabadkai Elzetszert a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Magyar Kanizsa önkormányzata csak nem 10 évvel ezelőtt kezdte meg a Tisza part és strand tervszerű fejlesztését. Az elmúlt években megújult a kemping és a medencék is, valamint bővítették és rendezték a strand területét, parkolókat és sportpályákat alakítottak ki. Mindeközben a szolgáltatás nyújtó vállalkozók száma is folyamatosan nőtt. A Tiszaparti strand és a medencék üzemeltetését a Kommunálac kommunális szolgáltató közvállalat végzi. Munkatársaik a terület folyamatos karbantartásáról és tisztántartásáról is gondoskodnak. Emellett naponta odafigyelnek a medencék vizének minőségére. A hivatalos szezon és a medencék üzemeltetése június 15-én kezdődött. Azóta már több mint 7500 belépőjegyet értékesítettek. Az önkormányzat évről évre fejleszti a strandot, hogy biztonságos és színvonalas kikapcsolódást nyújtson mindenkinek. A jövőbeli tervek között szerepel egy kikötő kialakítása is, mivel egyre több turista érkezik vízi úton, akik akár heteket vagy hónapokat is a Tisza parton töltenek. Bővül a kötelező egészségbiztosítás terhére felírható gyógyszerek köre Szerbiában. Emellett több száz készítmény esetében csökken a betegek által fizetendő önrész. A szerb kormány legutóbbi ülésén jóváhagyta az egészségbiztosítási alap új gyógyszerlistáját, valamint módosította a készítmények maximális áráról szóló rendeletet, amellyel több ezer páciens mindennapi kezelését teszik könnyebbé és olcsóbbá. A kormány sajtóirodájának közleménye szerint az intézkedés nyomán összesen 145 új vényköteles gyógyszer kerülhet forgalomba a hazai piacon. Az új szabályozás legnagyobb vívmánya, hogy a támogatott körbe beemelik a ritka betegségek, valamint a daganatos, a szív- és érrendszeri és egyéb súlyos kórképek kezelésére szolgáló legmodernebb, innovatív terápiákat. A betegek pénztárcáját ugyanakkor az érinti majd a legközvetlenebbül, hogy az úgynevezett A1-es listán szereplő 769 gyógyszer esetében érezhetően csökken a kötelező lakossági hozzájárulás mértéke. A magyarok csak nem 40%-a nem engedhet meg magának évente egy egyhetes nyaralást, derül ki az Eurostat friss adataiból. A Szerbiában élők csak egy kicsit állnak jobban. Az Európai Unióban átlagosan a 16 év felettiek 27,5%-a mondta azt, hogy nem fér bele számára egy egyhetes pihenés otthonától távol. A legrosszabb helyzet Romániában van, ahol ez az arány meghaladja a 61%-ot. Magyarország és Bulgária egyaránt 39,1%-kal szerepel a lista élmezőnyében. A legkedvezőbb adatokat Luxemburgban, Svédországban és Hollandiában mérték, ahol a lakosok alig több mint tizede mondott le anyagi okokból a nyaralásról. Szerbiában 36,3%, Horvátországban 32,6%, Szlovákiában 29,1%, Lengyelországban 24,5%, Csehországban 19%, Ausztriában 17,8%, Szlovéniában pedig 15,2% mondta azt, hogy nem fér bele az egyhetes nyaralás.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napban 85 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 40 ember sérült meg. Egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyben egy ember sérült meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, amelynek keretében a Vezes kipihenten kampányt hajtják végre, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés veszélyeire az utazás megtervezésének és kipihenten útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket az utakon a nyári szezonban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzéseket és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos, száraz és rendkívül meleg idő várható, csapadékra továbbra sem kell számítani. A déli és a délutáni órákban fokozódik a hőség, ezért a szabadban tartózkodóknak érdemes kerülniük a tartós tűzőnapon való tartózkodást. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 21, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 37 Celsius fokot. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 135, Zentánál 215 cm magas. A következő napokban a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Front nem lesz térségünkben. A meleg frontra, melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek. Fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás ingadozás, rosszul lét léphet fel, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság és csökkenhet a koncentrációs képességük. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Kuća zdravlja Subotica i vrhunski tim lekara specijalista za pregled i dijagnostiku, magnetnom rezonancom 1,5 Tesla, CT skenerom, mamografom i rengenom. Mi smo tu da vam pomognemo. Kuća zdravlja Subotica, Senčanski put 3 ili 024-557575.
2: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méteráru, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt. Telefon 024 4562 654 és Magyarkanizsán a Főutca 31-es szám alatt. Telefonszám 024 4876 660. Angrotex.
3: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv
4: Es wurde reklamiert.

nap kérdése. Önök válaszoltak. Mindannyian látunk olyan dolgokat a világban, amelyeken szívesen változtatnánk. Van, aki a békére vágyik, más több megértésre, szeretetet vagy igazságot szeretne. Néha egyetlen apró változás is hatalmas különbséget jelenthet. Mai kérdésünk így szól, ha egyetlen dolgot megváltoztathatna a világban, mi lenne az, és miért éppen azt választaná? Sok megható és elgondolkodtató üzenetet kaptunk, ezek közül most megosztunk önökkel néhányat. Én azt szeretném, hogy ne legyenek háborúk, minden gyermek megérdemli, hogy békében nőhessen fel. Éva írta nekünk az üzenetet Magyar Kanizsáról. A következő üzenetet Lászlótól kaptuk Zentáról. Több türelmet adnék az embereknek, úgy érzem, ma mindenki rohan, és egyre kevesebbet figyelünk igazán egymásra. A következő üzenetet Katalintól kaptuk Adáról. Azt változtatnám meg, hogy senki ne maradjon éhes. Hiszem, hogy a világon elegendő lenne mindenből, ha jobban vigyáznánk egymásra. A következő üzenetet József küldte Oromról. Több mosolyt és kedvességet szeretnék látni. Egy jó szó néha többet ér, mint gondolnánk. Mária is írt nekünk Topolyáról. Én azt kívánnám, hogy minden beteg ember meggyógyulhasson. Az egészségnél nincs nagyobb kincs. András írt nekünk Horgosról, a természetet védeném meg jobban, jó lenne, ha gyermekeink és unokáink is ugyanilyen szép világban élhetnének. Ilona a következőket írta nekünk Kispiacról, azt szeretném, hogy senki ne legyen magányos, jó lenne, ha minden ember mellett lenne valaki, aki meghallgatja és átöleli. Pétertől kaptunk üzenetet még Martonosról, én azt változtatnám meg, hogy az emberek kevésbé ítélkezzenek és inkább próbálják megérteni egymást. Sokkal szebb hely lenne így a világ. Köszönjük, hogy ma is velünk voltak és megosztották velünk gondolataikat. Jó érzés látni, hogy a legtöbben nem maguknak kívánnak többet, hanem egy szeretetteljesebb, békésebb és emberségesebb világban szeretnének élni. Jövő héten újabb érdekes kérdésekkel várjuk Önöket itt a Panda Rádió hullámhosszán. Addig is vigyázzanak magukra és egymásra, maradjanak velünk, mert a legjobb zenék már is folytatódnak itt a Panda Rádióban, mindannyiunk hangján. Minden üzenet mögött egy történet van, köszönjük, hogy megosztják velünk, ez volt a nap kérdése, Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyelovo.
1: Augusztusi kínálatunk a zentai rommelőzletben. Homlokzati polisztirol 5 cm 270 dinár négyzetméterre, sztirodur 5 cm 690 dinár négyzetméterre, Henkel polisztirol ragasztó 25 kg-os 570 dinár darabja, Baumit kézbeton 25 kg-os 499 dinár darabja, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.
2: Ez volt a reklám.

0: Szép délután kívánok minden kedves hallgatónknak, köszöntöm Önöket a Panda Rádió hullámhoztán. Ez a Tisza hangja délutáni magazinja, ahol felidézzük a mai reggel legérdekesebb témáit, tartsanak velem! A nap pozitív gondolata. A mai reggel arra biztattuk Önöket, hogy higgyenek a változás erejében. Néha egyetlen jó szó, egy kedves gesztus vagy egy apró döntés is elindíthat valami szépet. Soha ne becsüljük alá a jóság erejét, mert gyakran a legkisebb tettek hagyják a legnagyobb nyomot. A mai nap kérdése így szólt: ha egyetlen dolgot megváltoztathatna a világban, mi lenne az, és miért éppen azt választaná? Köszönjük a sok gondolatébresztő üzenetet, öröm volt olvasni, mennyi szeretet és együttérzés van hallgatóinkban. Névnapköszöntő, ma szeretettel köszöntöttük az Oszkárokat és az Ignácokat. Ezúton is kívánunk minden ünnepeltnek nagyon boldog névnapot, sok egészséget, örömöt és boldog pillanatokat szeretteik körében. Konyhai kalandok, mai receptünk egy igazi nyári finomság volt, a ribizlis mandulás sütemény, a kellemesen savanykás ribizli és a ropogós mandula tökéletes párost alkot. Így ez a sütemény remek választás lehet egy hétvégi családi ebéd vagy délutáni kávé mellé. Zenetörténeti morzsák, ma a Gringo Starr történetével ismerkedtünk meg, felidéztük, hogyan vált az együttes a magyar könnyűzene egyik különleges színfoltjává, és miért szeretik dalaikat ma is olyan sokan. Mi történt évekkel ezelőtt, ezen a napon? Július 31-éhez is számos érdekes történelmi esemény kapcsolódik. Ezen a napon született a Harry Potter könyvek világhírű írónője, akinek történetei emberek millióinak fantáziáját mozgatták meg szerte a világon. Panda kuckó, mai témánk az volt, miért viszik oda a kutyák a játékaikat a gazdájuknak. Ez nem csak játékra hívás lehet, hanem a bizalom, a szeretet és a közös élmények iránti vágy egyik legszebb jele is. Szépség és egészség percek. A mai rovatban arról beszélgettünk, hogy a nyári hőség és az időjárási frontok miért okozhatnak szédülést vagy rossz közérzetet. A megfelelő folyadékbevitel, a pihenés és a tudatos odafigyelés ilyenkor különösen fontos. Horoszkóp pandás módra, ma minden csillagjegynek azt üzenték a csillagok, hogy figyeljenek a körülöttük lévő apró örömökre. Egy mosoly, egy kedves szó vagy egy váratlan találkozás sokszor többet ér, mint gondolnánk. Tiszai pillanatok, ma a Tisza gazdag madárvilágát fedeztük fel. Megtudtuk, hogy a folyópartján élő gémek, kócsagok, jégmadarak és számos más madárfaj teszi igazán különlegessé ezt a csodálatos természeti kincset. Utazzunk együtt, mai úti célunk Keszthely volt. Sétáltunk képzeletben a Festetics kastély parkjában, megcsodáltuk a Balaton partját és ellátogattunk a hangulatos belvárosba is. Nem véletlen, hogy Keszthely a Balaton egyik legkedveltebb úti célja. Divatpercek, a mai rovatban arról beszélgettünk, hogy a ruháink színei sokszor a hangulatunkat is tükrözik. A kék a nyugalmat, a zöld a harmóniát, a piros az energiát, a fehér pedig a frissességet és a letisztultságot sugározza. Biztosítási percek, mai témánk a nyári viharok és a felkészülés fontossága volt. Egy jól megválasztott biztosítás sok váratlan helyzetben jelenthet biztonságot, de ugyanilyen fontos az is, hogy időben gondoskodjunk otthonunk és értékeink védelméről. A mai magazin végére ismét egy vidám kabaré jelenetet tartogattunk, mert hisszük, hogy a nevetés a legjobb módja annak, hogy mosollyal zárjuk a hetet.
1: Jó, hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit az éves lakógyűlésen. Ki nincs itt? Látom, többen is feltették a kezüket. Körbeadom a jelenlét évet. Sanyikán vezetnéd a jegyzőkönyvet?
2: Nem, mert ittam és nem vezethetek.
1: Jó, akkor itt az elején kérdezném, hogy kinek van valamilyen problémája.
2: Ha nekem ez a zaj, ami gyűjtel lentről,
1: olyan,
2: állandóan,
3: mert ennyi közös költségből nem tudom kifizetni, ha miben fizessem
1: meg a macska, mindenhova, oda
2: küsül, mindenhova. Kérje meg, megint részegen jött haza.
1: Az enyém meg úgy ment el.
2: Lement a rezsi árhoz.
1: Torkodon.
4: Ne kezdjed meg, ne kezdjed meg.
1: Akkor ezek szerint minden rendben van. Az első napi rendi pontunk akkor a közös költség emelése, a második szintén, és akkor utána fogunk rátérni a többi dologra, végül pedig fő témánkra a közös költség emelésére.
3: Manóka, fejezed be, kis szívem, mindjárt vége, maradjál szépen. Mindjárt jön a nagymama. Fejezd be, szívem. Jó, akkor nem jön a nagyi.
5: Ne sírja! Hát mindjárt véged el, drága vagy, drága vagy, meg kell szabadni.
6: Te Gyöngyi, nem hiszed el, ez a gyerek egész éjjel megállás nélkül bőgött, borzasztó.
7: Tudom, én is hallottam, ha már elköltözhetnének innen a francba.
1: Tehát akkor ugye nemrég itt járt a polgármester, és egyetlen nagyon okos dolgot mondott.
5: Mit?
1: Hogy köszönöm, hogy meghallgattak. Viszont javasolta, hogy az udvar közepén állítsunk fel egy emlékművet a rezsicsökkentésnek, például egy német Szilárd lovasszobrot.
6: Majd már, megint a mi pénzünkön, a Orbán, meg a Gyurcsány. Elvitték a lóvét, azt a Rogán angyalnak, meg a kérdezik. Minden nap új lakása van, mutatták a interneten, hogy kastélyt vett Versailles-ba. Ha megérdemelné, hogy jó pofán várják, Versailles-ba ültet mindjárt. Itten.
1: Kollár úr, hát folytassam. Tehát a közös költséget sajnos meg kell emelnünk. Az eddigi 200 forint per négyzetméter helyett 230 forint per négyzetméter.
6: Jó, persze. Hát... Megint lehúznak, mint a banánhéjat. Hát én azt mondom, hogy készüljünk, alapítsunk lövésziskolát.
1: És mi lenne a nevünk?
6: Géppuskás Akadémia.
1: Na most a sok felújítási munka miatt... Fruzsina, szólni kéne a férjednek.
7: Nincs itthon, üzleti úton van.
3: Néztem is, hogy magához két napja éjjel is jön a postás.
1: Mielőtt emelnénk a közös költséget, a kis bandék, hol a bandék? Ja, megvagy. Szóval úgy tudom, hogy nálad még nincs vízóra.
6: Nem, még csak 9.45 van. De valami zűr lehet, mert a múltkor áram volt a vízben.
2: Hát, áram a vízben. Hát a villany a vízben, az gáz, az tényleg.
6: Nálam sose volt. Mikor lesz már?
2: Hát micsoda vízóra? Annál.
1: Jó, akkor kérdezem, emeletajtó...
6: 3/3.
1: Nem a múltját kérdezem... Nem a múltját kérdeztem, hanem hogy hol lakik.
6: Hát pedig a lakásom az tényleg olyan, mint a régi rendszer.
1: Hogy?
6: Omlik a vakolat, és látszik minden tégla.
1: Jó, hát akkor az ilyen munkálatok miatt sajnos megint meg kell emelnünk a közös költséget. Az eddigi 230 forint helyett mostantól 320 forint per négyzetméter. Szavazzuk meg, és akkor jó, egy tartózkodással el is fogadtuk. A nyílászárok cseréje most még mindig aktuális. Most egy cég, akiktől semmilyen juttatást nem kapok ezért a reklámért. Nagyon akciós áron végez nyílászáró cseréket, megbízható cég, bátyámi, és nagyon kellene, ugye, még nyílászáró. Hova kell még nyílászáró?
6: Pofádra. Ma mindent, ami pénzünkből itten, minden tize, itten. Szemete, püüj el, anya úr is. Szemetek a al. Te, gonoly, te.
1: Én vagyok az ukrán-magyar nagykövet.
6: Ezt értem.
2: Ha tényleg, hát a második emeleten mindenkinek megvan minden csinyálva, én meg föllakok a hatodikon. Főkavarodott a társadalom, az alja van fölül. Bocsánat, a Golán érdiéktől állandóan áramlik be hozzám az a szénmonokli, vagy micsoda. Hát a Mukos, a lakás az úgy tele volt ezzel a szénmonoxiddal, hogy a érzékelő is megfulladt tőle. Ha még kell a goláneknak egész nap füteniük?
7: Azért, mert anyám fázik és melegszik a gáz. Nem is jön el onnan mellőle.
2: Akkor majd az lesz, mint a híradóba.
7: Hogy a híradóba?
2: Felszólítom Golán nénit, hogy hagyja el a gáz a térségét.
1: Most közben megint csökkent a rezsi, most azt hiszem, hogy épp ingyen van a villany. A felújítási munkákra jött árajánlatokat megnézem, azt hiszem, hogy emelnünk kell a közös költséget, és az eddigi 320 forint per négyzetméter helyett 380 forint lenne.
2: Jó!
1: Jó, akkor ezt egyhangulag elfogadtuk. Mert hogy egy hangot hallottam. Lénárd Pista bácsi jelezte, hogy van valami panasza.
6: Igen, mert kérem tisztelte, a fölöttem lakótól állandóan jön a beázás.
1: Tőlem nem, jó?
6: De.
1: Biztosan nem.
6: De, mert jön a beázás.
1: Nem, jön, kislányom maradja itt, nem, kislányom maradja, most nem menjél sehova, kislányom, nem mész sehova.
6: De igen, mert maguktól állandóan jön a beázás.
1: Nem tőlem, jó, hagyjon már béké, kisem, olyan pofont kapsz, hogy leszáll a fejem, most már, nem, figyelj, nem tőlünk jön a beázás.
6: De, mert maguktól állandóan jön ez a beázás.
1: Kislányom, nem egyél, Bea!
6: Na, ha mondom, ez a beázás!
2: Bóljok még! No.
1: De most több bejelentés is érkezett, hogy az első emelet hatból állandóan veszekedés és verekedés zaja hallatszik. Zoli bácsi, ön az első emeleten lakik, ön zavarják a szomszédok?
8: Hát, az már régi. A barátok köztet jobban szerettem.
1: Akkor... másoknak van valami hozzáfűzni valójuk az első emelethez?
7: Hát az első emelethez? Hát csak annyi, hogy a negyedik lemezük visszaesés volt az első háromhoz képest.
1: Jó, akkor emiatt sajnos a közös költséget megint meg kell emelnünk. 380 forint négyzetméter helyett most 480 forint per négyzetméter, köszönöm szépen. Mert nagyon sok lakó elfelejti, hogy a bejárati kaput minden esetben be kell zárni. Tehát tessék a kaput bezárni. Tessék bezárni a kaput.
6: Na, ennél is beindult a kapuzárási pánik.
1: Holnap délután jön egy kereskedelmi híradó forgatni. Na most a kérdés, hogy ki vállalja, hogy felgyújtja a házat. És utána nyilatkozni is kell, de le van írva a szöveg, nagyon egyszerű. Annyit kell csak mondani, hogy pizsamába, ahogy voltunk, rohantunk. És akkor ezt a forgát Csildire bíznánk, mert neki nincs foga. És... még egy olyan feladat lenne, hogy valaki vállalja el, hogy 10.000 forintért bennég. Akkor köszönöm szépen, ennyi lett volna. Na most, miután ugye a házat a felgyújtás után fel kell újítani, így a közös költséget muszáj 1.000 forint per négyzetméter emelnünk, mert fel kell újítani ugye ezt-azt.
6: Például
1: az ablakom körül a külső homlokzatot.
7: Hányadikon is lakik maga?
1: Az ötödiken, de a szomszéd kerületben.
6: Jó, már elég volt, hagyjam már, beállam!
0: Köszönöm, hogy ma délután is velem tartottak. Kellemes hétvégét kívánok minden kedves hallgatónknak, pihenjenek sokat, töltsenek minél több időt azokkal, akiket szeretnek, és hétfőn reggel 7 órától ismét várom Önöket a Tisza hangjában, itt a Panda Rádió hullámhosszán. Addig is vigyázzanak magukra, legyen sok örömük, mosolyuk és szép élményük. Viszont hallásra!

0: Na putu ste, čekate na granici ili prolazite kroz Horgoš? Napravite pauzu u restoranu Klopa. Na graničnom prelazu Horgoš 1 očekuju vas sa ukusnom domaćom hranom, mirisna kafa, hladna osvežavajuća pića i mnogi drugi specijaliteti. Bilo da želite brz predah ili ukusan obrok sa porodicom i prijateljima, u restoranu Klopa ste uvek dobrodošli. Restoran Klopa, gde se dobro klopa. Mesto dobrog ukusa, prijatnog odmora i ljubazne usluge. Restoran Klopa, pravo mesto za predah pre ili posle puta. Dobro nam došli.
1: Vitulus veterinarska stanica. Kontaktirajte nas ako je vašem ljubimcu, maloj ili velikoj životinji potrebna pomoć. Pregled kompletne krvne slike, brzi testovi, test progesterona, vakcinacija protiv besnila i sterilizacija pasa i mačaka, ortopedske operacije, razne interne medicinske i hirurške intervencije, dijagnostika i šta još nudimo? Širok izbor preparata protiv spoljašnjih i unutrašnjih parazita. Naša kancelarija je dežurna 24 sata dnevno. Telefon 024 817 046. Dežurstvo 063 518 272. Veterinarska stanica Vitulus Senta, Arpadova ulica 70A.
2: Vitulus állatorvosi állomás. Keressen bennünket, ha házi kedvence kis és nagy állata segítségre szorul. Rendelkezésükre állunk. Teljes vérkép kivizsgálása, gyors tesztek készítése, progeszteron vizsgálat, kutyák és macskák csippelése, veszettség elleni oltása, kombinált veszettség elleni oltás és ivartalanítása. Továbbá ortopédiai műtétek, különböző belgyógyászati és sebészeti beavatkozások, diagnosztika és teljes ellátás. Szarvasmarha és sertések mesterséges megtermékenyítése, minőséges maggal. Amit még kínálunk, külső és belső paraziták elleni készítmények széles választéka. Rendelünk a nap 24 órájában tart ügyeletet. Telefon 024 817 046 063 518 272. Vitulus állatorvosi állomás. Zenta, Árpád utca 70/A.

0: a legjobbat a legjobb helyről. Caprioló bicikli. Ahol az első a megbízható minőség. Sportolóknak, fiataloknak és időseknek egyaránt. Széles kínálatunkból választhat terepi vagy városi változatot, kiegészítőket, alkatrészeket és különböző tartozékokat. Caprioló bicikli. Az ön és családja részére. Caprioló. Több mint bicikli. www.caprioló.com. Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Augusztusi kínálatunk a Zentai Rommelüzletben. Jupol, belső falfesték, 15 liter, 1674 dinár darabja. Már külső falfesték, 25 kg-os, 4215 dinár darabja. Építési fólia, 170 dinár kilogramja. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
2: Ez volt a reklám.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net.
1: Pedale, okrećem sreću, pokrećem na leto, na zimu, u jeseni, u proleće.
2: Capriolo.com.
1: Capriolo bicikl donosi radost svima.
2: I svaka Capriolo radnja sve bicikle i sve za bicikle ima. Capriolo.com.
3: Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán és Magyarkanizsán. Szőnyegek, PVC padlóburkolók, futószőnyegek és más padlóburkolók széles választéka. Bútorszövet, méterárú, szivacs, paplanok, ágyterítők, takarók, ágynemű garnitúrák, párnák, asztalterítők, műanyagabroszok és fürdőszobagarnitúrák. Nagy árukínálat minden egy helyen, Angrotex üzleteiben, Szabadkán, a Zombori út 29-es szám alatt, telefon 024-4562-654 és Magyarkanizsán, a Főutca 31-es szám alatt, telefonszám 024-4876-660. Angrotex.
4: Ez volt a reklám.

0: Sarnyai György 5-ös, Kanizsa Szelvetekelie 52. Ékszerkészítés aranyból és ezüstből, új anyagból vagy hozottból. Kész ékszerek és karikagyűrűk nagy választéka. Tört arany és ezüst felvásárlás a legmagasabb áron. Munkaidő hétköznapokon 9-től délig, délután 15-től 19 óráig, szombaton délelőtt 9-től 12 óráig. Telefonszámunk 024 874 372, illetve mobilunk 063 70 53 065.
1: Kutya, macska, kiskedvenc vagy házi állat? A Profivetnél minden állat jó kezekben van. A Magyar Kanizsai Profivet Állatorvosi Ambulancia szeretettel várja a gazdikat és négylábú kedvenceiket. Magyar Kanizsa, Gesztenyefasor, 90 pera, július 1-től hétköznapokon reggel 8 órától délután 2 óráig. Nálunk minden a gondoskodásról szól. Kisállat ordináció, védőoltások, parazita ellenes készítmények, megelőzés és gyógykezelés, műtéti ellátás, minőségi kutya és macskatápok, kedvező áron, egészségügyi igazolások kiállítása házi állatok részére, házi állatok bejelentése és kijelentése, mert a felelős állattartás a megelőzéssel kezdődik, és szeretetteljes gondoskodás minden nap folytatódik. Információ és időpont egyeztetés 063 529 142 vagy 063 8 570 616. Profivet állatorvosi ambulancia. Szakértelem, gondoskodás, bizalom. Profivet, mert kedvenceink nem csak állatok, ők a családunk tagjai.
2: Posle letnjega odmora počinje velika ST Cable akcija. Svake nedelje delimo poklone, a oni koji se prijave među prvima dobijaju najvrednije nagrade. Zato ne čekajte, izaberite svoj paket na vreme, obradujte celu porodicu i ne propustite priliku za vredne poklone. stcable.tv.
1: Augusztusi kínálatunkon Zentai Rommel üzletben Steelbeer dekorlapok plafonra 282 dinár négyzetméterre, OSB lapok 9 mm 1630 dinár darabja, Knauf ásványgyapot tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre, Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814 954.

0: 6 óra van. Most a hírek jönnek, utána ismét a térség legjobb zenéi a Panda Rádióban.
1: A híradó támogatója a Szabadkai Elzetszert, a biztonsági zárszaküzlet. Elzetszert, a Szabadka, Priboly utca 9. Elzett, egyenlő biztonság.
2: Magyar Kanizsa önkormányzata csak nem 10 évvel ezelőtt kezdte meg a Tisza part és strand tervszerű fejlesztését. Az elmúlt években megújult a kemping és a medencék is, valamint bővítették és rendezték a strand területét, parkolókat és sportpályákat alakítottak ki. Mindeközben a szolgáltatás nyújtó vállalkozók száma is folyamatosan nőtt. A Tiszaparti strand és a medencék üzemeltetését a Kommunálac kommunális szolgáltató közvállalat végzi. Munkatársaik a terület folyamatos karbantartásáról és tisztántartásáról is gondoskodnak. Emellett naponta odafigyelnek a medencék vizének minőségére. A hivatalos szezon és a medencék üzemeltetése június 15-én kezdődött. Azóta már több mint 7500 belépőjegyet értékesítettek. Az önkormányzat évről évre fejleszti a strandot, hogy biztonságos és színvonalas kikapcsolódást nyújtson mindenkinek. A jövőbeli tervek között szerepel egy kikötő kialakítása is, mivel egyre több turista érkezik vízi úton, akik akár heteket vagy hónapokat is a Tisza parton töltenek. Bővül a kötelező egészségbiztosítás terhére felírható gyógyszerek köre Szerbiában. Emellett több száz készítmény esetében csökken a betegek által fizetendő önrész. A szerb kormány legutóbbi ülésén jóváhagyta az egészségbiztosítási alap új gyógyszerlistáját, valamint módosította a készítmények maximális áráról szóló rendeletet, amellyel több ezer páciens mindennapi kezelését teszik könnyebbé és olcsóbbá. A kormány sajtóirodájának közleménye szerint az intézkedés nyomán összesen 145 új vényköteles gyógyszer kerülhet forgalomba a hazai piacon. Az új szabályozás legnagyobb vívmánya, hogy a támogatott körbe beemelik a ritka betegségek, valamint a daganatos, a szív- és érrendszeri és egyéb súlyos kórképek kezelésére szolgáló legmodernebb, innovatív terápiákat. A betegek pénztárcáját ugyanakkor az érinti majd a legközvetlenebbül, hogy az úgynevezett A1-es listán szereplő 769 gyógyszer esetében érezhetően csökken a kötelező lakossági hozzájárulás mértéke. A magyarok csak nem 40%-a nem engedhet meg magának évente egy egyhetes nyaralást, derül ki az Eurostat friss adataiból. A Szerbiában élők csak egy kicsit állnak jobban. Az Európai Unióban átlagosan a 16 év felettiek 27,5%-a mondta azt, hogy nem fér bele számára egy egyhetes pihenés otthonától távol. A legrosszabb helyzet Romániában van, ahol ez az arány meghaladja a 61%-ot. Magyarország és Bulgária egyaránt 39,1%-kal szerepel a lista élmezőnyében. A legkedvezőbb adatokat Luxemburgban, Svédországban és Hollandiában mérték, ahol a lakosok alig több mint tizeden mondott le anyagi okokból a nyaralásról. Szerbiában 36,3%, Horvátországban 32,6%, Szlovákiában 29,1%, Lengyelországban 24,5%, Csehországban 19%, Ausztriában 17,8%, Szlovéniában pedig 15,2% mondta azt, hogy nem fér bele az egyhetes nyaralás.
3: Vezess figyelmesen, érkezz biztonságban! Szerencsés utat kíván minden közlekedőnek, az Útinfó támogatója a Magyar Kanizsai Bognár Autószerviz, ahol számíthatsz a szakértelemre minden megtett kilométeren.
2: Az előző napban 85 közlekedési baleset történt Szerbia köztársaságában, amelyekben 40 ember sérült meg. Egy közlekedési baleset történt a Kikinda rendőrkapitányság területén, amelyben egy ember sérült meg. A nyári turisztikai szezon elkezdődött, amelynek keretében a Vezes kipihenten kampányt hajtják végre, hogy felhívják a sofőrök figyelmét a fáradt vezetés veszélyeire az utazás megtervezésének és kipihenten útra való indulás szükségességére, a vezetés közbeni szükséges szünetek betartására, valamint a közlekedési szabályok, különösen a sebességkorlátozások betartásának fontosságára, és ezáltal megelőzzék a baleseteket az utakon a nyári szezonban. Tartsák be a szabályokat, legyenek óvatosabbak, ha gyermek van a járműben, kerüljék a felesleges előzéseket és a nem megfelelő sebességet, mivel ezek jelentősen növelik a közlekedési balesetek kockázatát és a következmények súlyosságát. Balesetmentes közlekedést kívánunk!
0: Időjárás.
2: A mai napon túlnyomóan napos, száraz és rendkívül meleg idő várható, csapadékra továbbra sem kell számítani. A déli és a délutáni órákban fokozódik a hőség, ezért a szabadban tartózkodóknak érdemes kerülniük a tartós tűző napon való tartózkodást. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 21, míg a legmagasabb nappali hőmérséklet elérheti a 37 Celsius fokot. A tiszta vízállás a Magyar Kanizsánál 135, Zentánál 215 cm magas. A következő napokban a fokozódó kánikula határozza meg a humán meteorológiai helyzetet. Front nem lesz térségünkben. A melegfrontra, melegedésre érzékenyek körében fejfájás, migrén, gyulladásos panaszok jelentkezhetnek. Fokozódhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel élők tünetei, vérnyomás ingadozás, rosszul lét léphet fel, sokaknál alakulhat ki tompaság, fáradékonyság és csökkenhet a koncentrációs képességük. Az UV-sugárzás 11 és 16 óra között országszerte erős, illetve nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Erősítsük immunrendszerünket, fogyasszunk sok friss gyümölcsöt, figyeljünk oda a megfelelő mennyiségű folyadék bevitelére.

0: Szeretne kedvező áron és korlátlanul internetezni? Hívja a Baulinket most a 024 555 976-os telefonszámon, és 3 hónapig féláron tudja használni szolgáltatásainkat. 024 555 976 www.baulink.net. Sírok, sírkövek, emlékművek, emléktáblák az AMT Uniagentől. A vásárlók számára a legjobb minőségű terméket biztosítják első osztályú gránitból és márványból. Gyors gyártás, telepítés és karbantartás. Telefonszám 0230 389 126 062 180 44 46. Újvidéki AMT Uniagent. Benecko Arangyalovo.
1: Ez volt a reklám.

Mostabb híreit Vajdaságból, Magyarországról és a nagyvilágból, politikamentesen, érthetően és lényegre törően, hogy néhány perc alatt képben legyenek a világ történéseivel, indul a Pandaradar. Szépülnek a közterületek Magyar Kanizsán. A nyári időszakban folyamatosan gondozzák a parkokat, virágágyásokat és a zöld területeket Magyar Kanizsán. A rendszeres öntözésnek és ápolásnak köszönhetően a közterek ezekben a forró napokban is kellemes kikapcsolódást nyújtanak a családoknak és a sétálóknak. A gazdák figyelik az időjárást, a következő napok időjárása fontos szerepet játszik a mezőgazdaságban. A gazdálkodók folytatják a nyári munkákat, miközben készülnek az augusztusi feladatokra is. A szakemberek szerint a megfelelő talajnedvesség kulcsfontosságú lesz az előttünk álló hetekben. Biztonságos hétvégére készülnek a rendőrök. A hétvégi nagyobb forgalom miatt a közlekedési rendőrség fokozott ellenőrzésekre készül. Arra kérnek minden autóst, kerékpárost és motorost, hogy legyenek türelmesek, tartsák be a sebességhatárokat és ne üljenek volán mögé alkoholfogyasztása után. Továbbra is népszerűek a nyári szabadtéri rendezvények. Magyarországon ezen a hétvégén is számos koncert, gasztronómiai fesztivál és családi program várja az érdeklődőket. A szervezők kellemes időjárásra és sok látogatóra számítanak. Jó hír a természetből, Európa több országában ismét nőtt a gólyafészkek száma. A természetvédők szerint ez annak is köszönhető, hogy egyre többen segítik a madarak fészkelését mesterséges fészkek kihelyezésével. Panda ajánló. Ha még nem döntötték el, mivel töltsék a hétvégét, ajánlunk egy kiváló közösségi programot. Augusztus 1-én szombaton, Oromon, falunap. A nap folyamán főzőverseny, gyermekprogramok, sportvetélkedők, kézműves kirakodók és esti élőzene várja az érdeklődőket. Remek lehetőség egy kellemes családi kirándulásra és egy jó hangulatú hétvégi kikapcsolódásra. Ezen a napon, július 31-én született a Harry Potter könyvsorozat világhírű írónője, akinek történetei generációkat szerettettek meg az olvasással. A nap jó híre, a nyár nem csak a pihenésről szól, hanem az együtt töltött időről is. Egy közös vacsora, egy séta vagy egy hétvégi kirándulás sokszor a legszebb emlékeket jelenti. Ha hosszabb autóútra indulnak a hétvégén, indulás előtt ellenőrizzék a gumiabroncsok nyomását, és vigyenek magukkal elegendő ivóvizet. A nagy melegben ezek apróságnak tűnnek, de sokat számítanak. Mit mond a péntek reggel a hétvégének? Már csak egy kávé, és indulhatunk! Pandaradar, képben a világgal!

0: part of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line.
1: Továbbra is várja vásárlóit Elzett márkanevet képviselő Elzett Certa kis- és nagykereskedelmi üzlete Szabadkán és Szegeden. Szabadkán a Priboi utca 9 szám alatt, Szegeden az Árvíz utca 5 és a Kossuth Lajos sugár út 19 szám alatt. Elzett. Egyenlő biztonság.
2: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv
3: Ez volt a reklám.

0: 7 óra van.
1: Kedves hallgatóink, önök a Palánkhírperceket hallják a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. A legmagasabb fokú hőségriadó idejére ingyenes strandbelépésen segítik a lakosságot a Sándorfalvi Nádasdó szabadidőparkban. Július 30 és augusztus 4 között a Sándorfalvi és az algyai lakosok térítésmentesen vehetik igénybe a strand szolgáltatásait a két önkormányzat együttműködésének köszönhetően. A kedvezmény igénybevételéhez a belépéskor lakcímkártya felmutatása szükséges. Az intézkedés célja, hogy a rendkívüli hőségben biztonságos lehetőséget biztosítson a felfrissülésre a helyiek számára. A szakemberek továbbra is arra kérnek mindenkit, hogy a nagy melegben fogyasszanak elegendő folyadékot, lehetőség szerint kerüljék a tűzőnapot a déli órákban, és fokozottan figyeljenek az idősekre, valamint a kisgyermekekre. A Sándorfalvi Nádastó a hőségriadó teljes időtartama alatt várja a fürdőzni vágyó helyieket, akik lakcímük igazolásával élhetnek az ingyenes belépés lehetőségével. Együttműködési megállapodást kötött a Haminnek Mentőkutyás Egyesület és a Subasa, Szíksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület. A július 26-án aláírt megállapodás célja, hogy a két szervezet még hatékonyabban működjön együtt a kutatási, mentési és katasztrófavédelmi feladatok során. Az együttműködés a kölcsönös bizalomra és a közös szakmai munkára épül. A Haminnek Mentőkutyás Egyesület jelentős tapasztalattal rendelkezik az eltűnt személyek felkutatásában, és együttműködési megállapodással rendelkezik a katasztrófavédelmi szervezetével is. A Subasa, Szíksóstó, Öreghegy Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület a jövőben aktívan támogatja a mentőkutyás szervezet munkáját, és közösen vesz részt a szakmai feladatok végrehajtásában. A felek szerint az összefogás növeli a beavatkozások eredményességét, és hozzájárul ahhoz, hogy a bajba jutott emberek minél gyorsabban kapjanak segítséget. A Haminnek Mentőkutyás Egyesület a jövőben további civil, rendvédelmi és katasztrófavédelmi szervezetekkel is szeretne hasonló együttműködéseket kialakítani. A két egyesület bízik benne, hogy az új partnerség hosszú távon is erősíti a térség biztonságát és a lakosság védelmét. A Palánkhír Podcast legújabb adásában Németh Ferenc, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Kamara korábbi vezetője elemzi szakmai szemmel azt a nagy visszhangot kiváltó incidenst, amelyben egy idős férfi leköpte Magyarország miniszterelnökét. A beszélgetés nem politikai állásfoglalás, hanem a személyvédelem szabályait és nemzetközi protokolljait mutatja be. Szó esik arról, hogyan működik egy professzionális személyvédelem, miért kiemelten fontos a megelőzés, valamint milyen döntéseket kell meghozniuk a testőröknek másodpercek tört része alatt. Az adást a világ legismertebb politikai merényleteinek tanulságaira is, és arra, hogyan változhatnak egy ilyen incidens után a biztonsági eljárások. A szakértő bemutatja a személyvédelmi szakemberek és a készenléti rendőrök feladatainak különbségeit is. A teljes beszélgetés a Palánkhír Podcast YouTube csatornáján tekinthető meg. Július 31-én és augusztus 1-én mutatják be a szegedi szabadtéri játékokon Juronics Tamás Kármen rendezését. A Csokonai Nemzeti Színház előadásában a címszerepet a magyar aranyérdem keresztel kitüntetett Mester Viktória alakítja. A Kossuth Díjas rendező első alkalommal állított színpadra operát és a történetet a mai Dél-Amerikába helyezte át. A modern látványvilágot Erkel László kentaur tervezte. Az előadásban Boncsér Gergely, Molnár Levente, Kele Brigitta és több neves operaénekes is színpadra lép. A produkció a szegedi szabadtéri játékok idei évadának egyik kiemelt opera bemutatója. Kedves hallgatóink, önök a Palánkhír Perceket hallották a Panda Rádióban a 103,5 MHz-en. További hírekért vagy bővebb információkért látogassanak el a www.palánkhírkötőjelszeged.hu weboldalra, vagy iratkozzanak fel a Palánkhír YouTube csatornájára. Köszönjük a figyelmüket!

a nap kérdése. Önök válaszoltak. Mindannyian látunk olyan dolgokat a világban, amelyeken szívesen változtatnánk. Van, aki a békére vágyik, más több megértésre, szeretetet vagy igazságot szeretne. Néha egyetlen apró változás is hatalmas különbséget jelenthet. Mai kérdésünk így szól, ha egyetlen dolgot megváltoztathatna a világban, mi lenne az, és miért éppen azt választaná? Sok megható és elgondolkodtató üzenetet kaptunk, ezek közül most megosztunk önökkel néhányat. Én azt szeretném, hogy ne legyenek háborúk, minden gyermek megérdemli, hogy békében nőhessen fel. Éva írta nekünk az üzenetet Magyar Kanizsáról. A következő üzenetet Lászlótól kaptuk Zentáról. Több türelmet adnék az embereknek, úgy érzem, ma mindenki rohan, és egyre kevesebbet figyelünk igazán egymásra. A következő üzenetet Katalintól kaptuk Adáról. Azt változtatnám meg, hogy senki ne maradjon éhes. Hiszem, hogy a világon elegendő lenne mindenből, ha jobban vigyáznánk egymásra. A következő üzenetet József küldte Oromról. Több mosolyt és kedvességet szeretnék látni, egy jó szó néha többet ér, mint gondolnánk. Mária is írt nekünk Topolyáról, én azt kívánnám, hogy minden beteg ember meggyógyulhasson, az egészségnél nincs nagyobb kincs. András írt nekünk Horgosról, a természetet védeném meg jobban, jó lenne, ha gyermekeink és unokáink is ugyanilyen szép világban élhetnének. Ilona a következőket írta nekünk Kispiacról. Azt szeretném, hogy senki ne legyen magányos, jó lenne, ha minden ember mellett lenne valaki, aki meghallgatja és átöleli. Pétertől kaptunk üzenetet még Martonosról. Én azt változtatnám meg, hogy az emberek kevésbé ítélkezdenek és inkább próbálják megérteni egymást. Sokkal szebb hely lenne így a világ. Köszönjük, hogy ma is velünk voltak és megosztották velünk gondolataikat. Jó érzés látni, hogy a legtöbben nem maguknak kívánnak többet, hanem egy szeretetteljesebb, békésebb és emberségesebb világban szeretnének élni. Jövő héten újabb érdekes kérdésekkel várjuk Önöket itt a Panda Rádió hullámhosszán. Addig is vigyázzanak magukra és egymásra, maradjanak velünk, mert a legjobb zenék már is folytatódnak itt a Panda Rádióban. Mindannyiunk hangján. Minden üzenet mögött egy történet van. Köszönjük, hogy megosztják velünk. Ez volt a nap kérdése. Önök válaszoltak itt a Panda Rádióban.

0: 3-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

Talán a bajzom szosarkán egy kis palota, kisasszony ma unatkozik,

de adja rátalán a kis kezét. Az ősz is elmegy, jő a csúnya tél. A hóviharban jó egy hű fedél. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota. Kisasszony, ha unatkozik, jöjjön el oda. A kapuja mindig tárva, a gazdája magát várja. Szép kisasszony, jó kisasszony, jöjjön el oda. Van a Bajza utca sarkán egy kis palota, kisasszony.

0: Ez a 103.5. A térség legjobb zenéi.
1: Panda Rádió.
0: Ez a Panda Rádió.

0: era d'oro, era firma di re. Ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

And you can dance for inspiration. Come on.

0: 3-5-5.
1: Hit music.
2: Hit music.
1: Hit music.
0: Panda Rádió.

아침에 내 어디게 먹은 바 헐거던 아침에 내 어디게 먹은 바 헐거던

A pontos idő éjfél. Egy új nap már elkezdődött. A Panda Rádió FM 103,5 teljes munkaközössége kíván önöknek békés éjszakát, pihentető álmokat és szép reggelt. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Reggel is szeretettel várjuk önöket. Jó éjszakát, Panda Rádió mindannyiunk hangja.

наше заднє. Сад опять звона, звона, слушам то.

samo ludak kao ja.